0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

107.1. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Lion Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Atom van, a barátom.
1: Legendás előadók a 107,1-en.
2: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
3: Nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: 107,1.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. 107,1
1: MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exjúslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós slágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnetronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Reklámot hallottak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
3: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. Június első hete van, és ebben az esztendőben, ezen a héten érkezünk el, hogy a világnak megmutassuk a mi hitünknek a titkát. Minden egyes szentmisében, amikor megtörténik a Szentlélek Isten működése által, hogy a pap kezébe vett kenyér és a kehelybe öntött bor és víz Krisztus valóságos testévé és Krisztus valóságos vérévé lényegülnek, szentségi jelek ezek, de tapinthatók, megfoghatók, érzékelhetők, amik számunkra nagyon-nagyon fontosak ebben a mi életterünkben, mi világunkban. Az oltári szentség kenyerét gyönyörűen készített szentségtartóba helyezi a pap, és körbeviszi, hogy megmutassa az emberiségnek azt a szentségi jelet, azt a szentségi valóságot, amely a mi hitünknek a középpontja, ime hitünk szent titka, hangzik föl minden szentmisében, és a hívők közössége ráválaszolja, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg újra el nem jössz. Mi is van ennek a szentségi valóságnak, szentségi jelnek az alapjában? János evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus átkelve a galileai tavon, Tiberius taván, nagy tömeg követte őt, mert látták a betegeken végbe vitt csoda jeleket. Fölment egy hegyre a tanítványaival. Amikor látta Jézus a nagy sereget, hogy milyen sokan követik őt, és látta, hogy kimerültek, megkérdezte egyik tanítványát, Fülöpöt, honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük az embereknek. János lejegyzi, hogy ezt azért kérdezte, mert próbára akarta tenni őket. Maga ugyanis tudta, hogy mit fog majd végbe vinni. A tanítvány így válaszolt Jézusnak, 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy csak egy kevés is jusson mindenkinek. Egy másik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt ekkor, hogy van itt egy fiú, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ekkor meghagyta nekik, hogy telepítsék le az embereket. Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, és csak a férfiak voltak szám szerint 5000-en. Jézus ekkor valami egyedülállót csinál, kezébe vette a kenyeret, fölemelte, hogy mindenki lássa, hálát adott, megtörte, és elkezdte osztani a letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak. Amikor jól laktak, szólt a tanítványainak, hogy szedjék össze a maradékot, nehogy kárba vesszen. Azok elindultak, összeszedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor az emberek látták ezt a csodajelet, amelyet Jézus végbe vitt, így beszéltek. Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie ebbe a világba. Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királyuknak, ezért visszavonult a hegyre egyedül. Amikor beesteledett, a tanítványai lementek a tóhoz, bárkába szálltak és elindultak a tó túlsó partjára, Kafarnaum felé. Már egészen besötétedett, és még Jézus mindig nem tért vissza hozzájuk. Erős szél támadt, s a tó háborogni kezdett. Amikor már eveztek, vagy 25-30 stádiumnyit, látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához, megijedtek, de ő odaszólt hozzájuk, bátorította őket, én vagyok, ne féljetek. Föl akarták venni a bárkába, ám a bárka nyomban partot ért ott, ahová tartottak. Másnap a tó túlsó oldalán maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott, s hogy Jézus nem szállt a tanítványaival a bárkába, a tanítványok csak maguk indultak el. Közben több bárka érkezett Tibériásból annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették.
Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, és a tanítványai se bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle, Mester, hogy kerültél ide? Bizony, mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestek, mert csodajelet láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az atya tett tanúságot. Erre azok megkérdezték, hogy mit kell tenniük. Atyám, mannát ettek a pusztában, mondta Jézus.

0: amint az írás mondja, égi kenyeret adott neki enni. Jézus erre azt mondta neki, bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak. Erre ezek így szóltak hozzá, Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, az többi nem éhezik, s aki bennem hisz, az nem szomjazik meg soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégse hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, azt nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Annak, aki küldött, pedig az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmi el ne vesszen, hanem föltámasszam az utolsó napon. Mert atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz benne, örökké éljen, és én föltámasztom az utolsó napon. Erre elkezdtek zúgolódni sokan a zsidók között, amiért ezt mondta, hogy én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Így érveltek, nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát, hogy a mennyből szálltam alá? Jézus azonban így szólt, ne zúgolódjatok egymás között, senki se jöhet hozzám, ha az atya, aki küldött, nem vonzza. S én föltámasztom az utolsó napon. Megírták a proféták, mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az atyára és tanult tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztába, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér. Aki ebből eszik, az nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. A kenyér, amelyet adok a testem, a világ életéért. Erre újra vita támadt a zsidók között, hogy adhatja ez a testét eled elől. Jézus azt mondta rá, bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s föltámasztom az utolsó napon. A testem is, ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyer nem olyan, mint amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Ezt az élet kenyerét hagyta nekünk örök szövetségül Jézus az utolsó vacsorán. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, amikor isteni teremtő szavával a kenyeret beemelte az örökké valóság, isteni jelenlétének a jelévé, kezébe vette a kenyeret, megtörte, hálát adott, odatta tanítványainak, vegyétek és igyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd kezébe vette a kelyhet, a szőlőtű borával teltet, ismét hálát adott, és azt mondta, vegyétek és idatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amit értetek, ontok a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az egyház élete, ez a mi hitünk legszentebb cselekménye, Jézus szavával megtörni a kenyeret, Jézus szavával hálát adni a megváltásért a kehelybe öntött borral, és magunkhoz venni a Krisztusi testet és a vért, hogy élet legyen bennünk napról napra, s mi őt hirdetjük az oltári szentség kenyerében és borában valóságosan jelenlévő Krisztust. Ez az egyedülálló cselekmény Krisztus tanítványainak a fölismertető jele. Ahogy az emmauszi tanítványok a kenyértörésről ismerték föl az idegenben Jézust, úgy mi is minden egyes szentmisében, vagy egy templom látogatásban, vagy egy szentségimádásban fölismerhetjük Krisztust. De többre van szükségünk, mint a puszta szemünk. Többre van szükségünk, mint a puszta eszünk. Szükségünk van hitre, amely tovább megy az érzékelhető valóságon. Azt érzékeli, de a hitével Krisztus szavát hallja, és bízik benne, hisz neki. Elhiszi, hogy az, aki az életét föláldozta értünk, igazat mondott, és a kenyér valóban az ő testévé, a bor pedig az ő vérévé lesz a Szentlélek munkálkodása által. Köszöntsük hát együtt Jézust az oltári szentség kenyerében és borában. Üdvözlégy, oltári szentség! Üdvözlégy, életünk kenyere és bora, Krisztus teste és vére, akiben van a mi bűneink bocsánata, és az örök élet. Adja meg mindannyiunknak ezt az Úr. Így kívánok áldott és szép hétvégét. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Palatinus István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Református Egyház vallási műsorának minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, s a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek igéjét Jelenések könyve második részének 10. vers második feléből. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ebben az igében arról hallunk, hogy Isten koronát készít az övéi számára. Itt eredetileg a babér koszorúról van szó, amit ugye a római császárok viseltek, ami egyben egy győzelmi jelkép is volt. Azok kaphatták, akik győztek, akik célba értek. És kik nyerhetik el a mennyei koronát, a mennyei győzelmi jutalmat? Azok, akik hűségesek. Mit is jelent hűségesnek lenni? Érdekes tanulmányozni a Bibliában a hűséget. A hűség mindenütt ott van az igében. Ószövetségben, Újszövetségben. Nagyon sok utalást találunk rá, mert egy nagyon fontos dolog a hívő ember számára. Maga Isten hűséges. Alapvetően hozzá tartozik a hűség. Valójában azért váltotta meg az embert, mert hűséges volt hozzá. Arról olvasunk a 36. Zsoltárban, hogy Uram, a szeretetet az így ígér, hűséget a fellegekig. Tehát Isten hűségének nincsen határ, végtelenül hűséges. Az első korintusi levélben arról olvasunk, hogy azért hívott el minket, mert ő hűséges. Az ő hűsége tart meg minket testileg, lelkileg. Az ő hűsége az, ami erőt adhat nekünk a kísértések közepette is. Tehát meg lehet állapítani, hogy Isten alaptermészete a hűség. És ez védelmet jelenthet számunkra, biztonságot jelent. A 91. Zsoltárból rájöhetünk arra, hogy a hűség nem más, mint valakihez való kitartó ragaszkodás. Ragaszkodom a másikhoz. Ragaszkodom minden körülmény között. Akkor is, amikor örömöm van, és akkor is, amikor talán nehézségekkel jár a másik mellett megmaradni. A hűség valójában egy kapcsolaton belül nyilvánul meg. Ahhoz, hogy hűséges legyek valakihez, szükség van, hogy kapcsolatban legyek az illetővel. Isten hűségét azok tapasztalják meg, akik szövetségben vannak vele. Az eredeti bibliai nyelvekhez hasonlóan, magyar anyanyelvünkben is a hűség szó a hívőből származik. Károli úgy fordítja eredetileg a légy hű, mint halálig, hogy légy hív, mint halálig. Vagyis légy hívő, mint halálig. Hűségesnek lenni valaki, ez azt jelenti, hogy hinni a másikban. Bízni a másik. Hűségesnek lenni Istenhez annyit jelent, hogy hinni benne, bízni benne, ragaszkodni a másikhoz. A 119. Zsoltárban arról olvashatunk, hogy akik ragaszkodnak Isten beszédéhez, mondásaihoz, azok hűségesek. Akik nem ragaszkodnak, azok hűtlenek. Mert hát nem hisznek az ő szavának. Hiteltelenné nyilvánítják, hűtlenné nyilvánítják magát Istent. Hinni Isten szavának azt jelenti, hogy őt hűségesnek nyilvánítom. A 25. Zsoltárban arról hallunk, hogy akik megtartják a szövetséget, azokkal hűséges Isten. És tudjuk, hogy amíg valaki hűséges, addig a szövetségen belül levő másik fél is köteles hűségesnek lenni. A házasságkötésben például hűséget fogadunk egymásnak. A házasságkötés is egy szövetségkötés. És ennek a szövetségnek a megtörését paráznaságnak nevezi a Biblia. És benne van a 10 parancsolatban, ne paráználkodj. És arról hallunk az Ószövetségben, például Ézsaiás próféta könyve első részében, hogy Jeruzsálem, máshol Izrael parázna lett. És itt nem a testi paráznaságról van szó, hanem a lelki, szellemi paráznaságról. Vagyis hűtlen lett Istenhez, elhagyta az ő Istenét. Aki ragaszkodik Istenhez, ragaszkodik a szövetséghez, az a hűséges. Arról is hallunk, hogy az igazság gyümölcse a hűség. Ahol nincs igazság, ott nem is lehet hűség. Ahol hazugság uralkodik, ahol mellé beszélnek az emberek, félre beszélnek, ott nincs hűség. Amikor a házastársak nem mondanak igazat egymásnak, ott megtörik a hűség. Annyira van bennem hűség, amennyire bennem van az igazság. Hóseás prófita mondja a 10. részben, hogy amikor igazságot vetek, akkor hűséget aratok. Hűséget akarok? Szeretném, hogy hűségesek legyenek hozzám? Szeretném, hogy Isten hűséges legyen hozzám? Hát akkor igazságot kell vetnem. Igazságban kell járnom és élnem. Példabeszédek 14-ben azt olvassuk, a hűséges tanú nem hazudik. Alázatosan kitart az igazság mellett. Akiben hamisság van, az nem is ismeri a hűséget. A hamisság és a hűség nem tud együtt lakozni. De akik hűek, azok nem csak az élet koronáját nyerik el, hanem azt olvassuk Ézsaiás prófétánál, hogy a hűségesek Isten városában, Isten mellett lakoznak majd. A hűség valójában a Szentlélek gyümölcse, és alapfeltétele a növekedésnek, a lelki növekedésnek. Jézus azt tanítja, hogy aki kicsin hű, arra nagy bízatik. Tehát Isten eleinte kis dolgokat bíz ránk, és ha kicsi dolgokban hűségesek vagyunk, Isten sokkal nagyobbakat fog ránk bízni. Azt akarja, hogy a mi hűségünkkel róla tegyünk bizonyságot, őt dicsőítsük, őt magasztaljuk. Mennyire vagyunk mi hűségesek? Mennyire vagyunk hűségesek az emberi kapcsolatokon belül, és mennyire vagyunk hűségesek Istenhez? Ez a kettő nagyon összefügg, mert ha emberekhez nem tudok hű lenni, hogy tudnék Istenhez hű lenni? Hiszen az ember is Isten képére lett teremtve. És ha ahhoz a valakihez, akit látok, nem vagyok hűséges, hogyan tudnék hűséges lenni ahhoz a valakihez, Istenhez, akit nem is látok? A kettő nagyon is összefügg. Legyünk hűek. Isten koronát akar nekünk adni. Akik hűségesek a szolgálatba, azok jó bizonyságot tesznek, és nyernek arról, hogy Isten is hűséges. Az Új Szövetségben azt olvasjuk, hogy Isten hű marad hozzánk. Még akkor is, ha mi hűtlenkedünk, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Tehát Isten mindenkor hűséges hozzánk. És ha el is buktunk a hűség terén, merjünk felállni, merjünk odafordulni hozzá. Kérjük, hogy erősítsen meg minket. Töltsön be minket szent lelkével, és teremje a hűség gyümölcsét, hogy növekedni tudjunk. Hogy megbizonyosodjunk afelől, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, és nekünk korona tétetett el a mennyországban. Ez egy motiváló erő lehet számunkra. Hogy még inkább hűségesek legyünk hozzá. Hogy még inkább bizonyságot tegyünk az ő kegyelméről, szeretetéről. Adja meg Isten mindannyiunk számára ennek megtapasztalását. Amen. Imádkozunk. Mennyei Urunk, örökkévaló Istenünk, áldunk, magasztalunk téged. Téged, aki mindenkor hű vagy hozzánk. Aki megmutattad a te hűségedet abban, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, Jézust erre a világra. Hiszen ezt már megígérted Ádámnak és Évának, amikor bűnbe estek, hogy az emberfiát elküldöd a világra. És köszönjük, hogy ő eljött. Példát mutatott abban, mit jelent hűségesnek lenni. Sőt, ő általa jöhetünk hozzád, és kérhetünk, hogy fogadj minket a te kegyelmedbe, adj nekünk bűnbocsánatot, és taníts meg minket a hűségre. Add, hogy tudjuk szeretni a mi felebarátainkat, és tudjunk hűségesek lenni mindenkor, minden körülmény között. Köszönjük, hogy imádkozhatunk azokért, akik elbuktak e téren. Adj nekik felállást, adj nekik megújulást. Imádkozunk a betegeinkért, szenvedőinkért, adj nekik gyógyulást, megerősödést. Megújulást te benned. Kérünk, vigasztald meg a sírókat. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk mindannyiunk életét Jézus nevében. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Isten tiszteleti alkalmainkra, melyet a Zombori út 6-os szám alatt levő templomunkban és annak helyiségeiben tartunk. Mindenkinek áldott kellemes hétvégét, úrnapját kívánok. Áldás, békesség!
0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
2: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
3: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a kedves hallgatóság a mai igehirdetésem alapjául szolgáló evangéliumi szent igét, úgy, amint az írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 25. fejezetében, annak az első 13 versében a következőképpen. A mennyek országa hasonlít a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. 5 balga volt közülük, 5 pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek a korsójukba. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott, itt a vőlegény, menjetek ki elébe. Erre a szüzek mind fölkeltek és rendbe hozták lámpásukat, a balgák kérték az okosakat, adjatok egy kis olajat. Lámpásunk kialvóban van. Nem adunk, felelték az okosak, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árushoz, és vegyetek magatoknak. Míg oda voltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a mennyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak, uram, uram, nyisd ki nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Amen.

Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Valószínű, már többször találkoztunk ebből az ige szakasszal az életünk során, és lehetséges, egyértelműnek tűnhet az ige üzenete, de nekem mégis valahogy többször okozott már nehézséget a benne rejlő gondolatok és allegóriák. Igen, ha nem vesszünk mindent literálisan, akkor olyan problémákban ütközünk, ami megzavarhatja az összképet. A lényegén nem változtat, de mégis érdekes lehet a mi, miért és hogyan kérdések után megkapni a választ, amit maga az ige akar üzenni nekünk, és nem a saját elképzelésünk. Kezdjük hát el lebontani a mai igénket, és hát ha végére érve kapunk választ a fel nem tett kérdéseinkre, és kérdéseket a meg nem adott válaszokra. Vegyük csak hát az első szakaszt. A mennyek országa hasonlít a 10 szűzhöz, akik fogták lámpunk választ a fel nem tett kérdéseinkre, és kérdéseket a meg nem adott válaszokra. Vegyük csak hát az első szakaszt. A mennyek országa hasonlít a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegénnyel mentek.

0: ha nem hasonlítja a Biblia a mennyeknek országát 10 szűzhöz, de miért? Azért, mert az igénkben a mennyeknek országát az eredeti görög szövegben királyi uralomnak lehet fordítani. Olyan királyi uralom, ami a föld felszínén uralkodik, és az ítélet után következik be. Az okos és balga példája a hívek között ezt különbséget az igerész, ami a visszajövetel után valósul meg. Legyetek hát éberek! 5 balga volt közülük, 5 pedig okos. A balgák lámpásokat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukba. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Mindenkinek van Bibliája, mégsem olvassa. Sok embernek van hite, mégsem imádkozik. Mai értelemben ez lenne a felkészülés, amivel folyamatosan várnunk kell az Urat. Felkészülni lélekben, elmében és hitben, mert lehet megérjük a visszajövetel napját, lehet nem. Nem tudjuk pontosan, mikor következik be, és ha ezt nem vesszük komolyan, úgy járhatunk, mint az 5 balga. Ebből a szempontból magunkért tartozunk felelősséggel, nem tudunk kérni mástól hitet, nem tudhatom magamévá tenni azt a szentírás olvasást, amit más végez. Nem könnyű, de nem is mondta senki, hogy ez könnyű út. Szavakban el sem lehet mondani azt, hogy milyen érzés hinni, és milyen érzés Isten gondviselésében élni, azon kívül, hogy jó. Viszont ez is, mint minden más, gyakorlást igényel, és nem szabad abban a tudatban belekényelmesedni, hogy én már tudom a hit útját, és tudom, mit kell tenni ahhoz. Semmi nem működik így. Ha edzünk és sportolunk, az meglátszódik a testen, de ha abba hagyjuk, visszaesnek az izmok. A rendőrök állandó jelleggel lőgyakorlatot végeznek, annak ellenére, hogy valószínűleg soha nem kell használniuk a fegyvert. A tűzoltók szimulált eseteket oltanak, és a sebészek műbört varnak. A katonák kiképzésen elképzelt ellenségekre lőnek, és az ökölvívók ezerszer ismétlik ugyanazt az ütést. Testvéreim, így van ez a hittel is, és erre próbálja felhívni a figyelmünket a mai igerész. Ezzel az ajtó bezárult. Éjfélkor kiáltás hallatszott, itt a vőlegény, menjetek ki elébe. Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbehozták lámpásukat. A balgák kértek az okosokat, adjatok egy kis olajat. Lámpásunk kialvóban van. Nem adunk, felelték az okosak, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árushoz, és vegyetek magatoknak. Visszakanyarodva az előbbiekhez, itt szembesülünk igazán avval, hogy magunkért tartozunk felelősséggel a hit gyakorlásában. Sokan itt az olajra a hitet értik, hogy akinek volt hite, az bemehetett a mennyegzőre, akinek nem volt, az kint maradt. De itt nem erről van szó. Itt az olaj nem jelenti a hit mennyiségét, hanem szimplán a várakozásban való felkészültséget. Többen próbálták már belemagyarázni ebbe a részbe ezt, viszont az nem helytálló, mert ha az olaj alatt a hitet értjük, akkor szimplán egy alvás alatt nem fogyhat el az ember hite. Ők is ugyanúgy várták és jelen voltak, viszont nem avval a felkészültséggel, és ez itt a nagy különbség. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat, a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: ajánló következik.
1: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Tánc Együttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
4: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: A mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Franciaország és Németország új stratégiát javasolt az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítására. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartottak a montenegrói Tivatban, ahol Alexander Vučić szerb elnök több európai vezetővel is tárgyalt. A csúcs találkozó fő témái az EU bővítése, a Nyugat-Balkán növekedési terve, valamint a biztonsági és külpolitikai együttműködés erősítése volt. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Útlezárásra kell számítani Hajdújáráson a Gyöngyös-Bokréta és Durindó rendezvénye miatt. Az illetékesek tájékoztatnak, hogy szombaton a táncosok felvonulása 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Boris Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt, a tervek szerint 14 óra és 14:30 között. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni, mégpedig a mai napon. Néhol csapadékosra fordul majd az idő, a mai csúcsérték 24 fok körül alakul majd.
7: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
0: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21. 024 55 50 25. 024 55 50 25.
9: Reklámot hallottak.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Váradi Valentin, a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, és fő és felelős szerkesztőnk Dídics Szuzanna. Hát egy nagyon esős reggelre ébredhetünk, ma 2026, mégpedig június 6-a van, és tényleg borús, esős. Nálunk odahaza Kanizsán is nagyon esett az eső, illetve Szabadkára érve szint úgy folytatódik. A meteorológusok szerint, hát egyelőre majd kisüt a nap, reméljük a mai nap folyamán, de csapadékra is továbbra is számítani kell majd. A mostani prognózis szerint a csúcsérték 23-24 fok körül alakul majd. Na de nézzük, hogy mivel is készülök önöknek a mai Mozaik című műsorunkba. Mibe kerül, ami belekerül piaci körkép árakkal? Mégpedig Kanizsán forgattam én ezzel kapcsolatosan, és egy régi termelőt kérdeztem meg, hogy mi mennyibe kerül most a kanizsai piacon. Ezt a hét derekán rögzítettük ezt a beszélgetést. Illetve Sarnyai Csabához kapcsolunk, tiszai hajóshoz. Mikorra is várható a tisza virágzás, illetve az elkövetkezendő napokban, vagy most ez az esős, csapadékos, hidegebb időjárás egy kicsit visszavesz ebből a lendületből, kiderül itt nálunk. Illetve dohányzásról is szó lesz, mégpedig annak kapcsán beszélünk róla rovatunkban, hogy május 31-én volt a dohányzásmentes világnap. Ennek kapcsán kérdezte Balázs Andrea dr. Pajor Margitot, általános szakorvost, hogy miért érdemes dohányzás nélkül élni, milyen káros dolgokat viszünk általa be a szervezetünkbe, illetve milyen problémákat jelenthet, milyen egészségügyi problémákat, erről lesz szó. Illetve mégpedig startol ugye Gyöngyös Bokréta és a Durindó, már napokkal ezelőtt a kísérő rendezvények elkezdődtek, mégpedig kollégadőnkhöz, Dídics Szuzannához kapcsolunk majd 11 és 12 óra között. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, nagyon tartalmas mozaiknak nézünk elébe. És a szombat ne feledjék, akkor muzsikál a Mozi Orosz Ildi szerkesztésében az Utódlás című amerikai szatirikus fekete vígjáték drámasorozat dalait hallhatják, illetve slágergyár lesz Manóval is, itt a 107,1-en. Úgyhogy legyenek itt velünk, szóljanak hozzá a műsorhoz, 0636 36 36 33-as SMS számunk.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És már is kiderül, hogy mennyi az annyi, mégpedig a mai napon. 1 euró 117 dinár 37 para, 100 magyar forint 33 dinár 12 parába kerül, 1 svájci frankára 128 dinár 1 angol font, 135 dinár 64 para és 1 amerikai dollár 101 dinárba kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q10S. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-5550-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5 5
8: 50-25.
0: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
7: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: 8 óra múlt pontosan 40 perccel, és már is a hétvégi magyar szóból fogunk lapszemlézni. Tehát tudják, 6-ára, 7-ére, azaz már a holnapra, szombatra, vasárnapra szól. És akkor nézzük, hogy mi mindennel találkozhatunk. Címeket sorolok, új lendületet kapna az EU bővítés, erről is lehet olvasni, vagy támogatás az első osztálytól a diplomáig, illetve a közösség jövője az iskolákban dől el, illetve átvilágítják a határon túli szervezeteket, erről is lehet olvasni. Állandó készenlétben a gyümölcsösökben, illetve az államnak kell lépnie, erről is lehet olvasni. Nézzük csak, hogy mi mindenről lehet még a mai magyar szóban, mégpedig negyedik oldalon, gazdaság oldalon 8% alatt a munkanélküliség Vajdaságban, ezt is el tudják olvasni, vagy mégpedig egy olyan címmel is találkozhatnak, a gyermekek érdeke az első, 9. Újvidék oldalon vagyunk, illetve 8-ra visszaugrunk, mint egy 30 év után ismét úrnapi városi körmenet, csantavéri falunapok, erről is lehet olvasni, vagy Góli Csilla, Szabadka építészeti és multikulturális öröksége mindannyiunké, megyünk is tovább, mégpedig láthatóvá válni Kárpát-medencei értékbemutató nap a Tiszavirág Fesztivál, ez a Tisza vidék már, vagy Topolya Kishegyesen is fellobbant az összetartozást üzem, határokon átívelő szellemi híd, ez már egy másik cím, és ahogy arról is lehet olvasni, hogy a közösség jövője az iskolákban dől el, tehát bővebben a 12. oldalon, vagy a közös munka ereje, 13. oldal, kísérő rendezvényekkel kezdődött a Gyöngyösbokréta és a Durindó hajdújáráson, vagy egy ilyen címmel is találkozhatnak, már mint sporttal, a 14. oldalon, 15. oldalon, és nagyon sok mindent el tudnak még olvasni, úgyhogy érdemes lapozgatni a mai magyar szót.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton június 6-án. 77 éves korában elhunyt Najdanovics Erzsébet, Szabadka, Nyegos utcai lakos. Hamvainak lehelyezése ma 10 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Keregyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartottak a montenegrói Tivadban, ahol Alexander Vučić szerb elnök több európai vezetővel is tárgyalt. A csúcs találkozó fő témái az EU bővítése, Nyugat-Balkán növekedési terve, valamint a biztonság és külpolitikai együttműködés erősítése volt. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. És a hétvégén hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja, az Északbácskai település, a házigazdája ugyanis a Gyöngyös Bokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályájáig, ahol ünnepi műsort is láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor Szalonna és bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. És hogy milyen időben van részünk a mai napon, az időjósok szerint per pillanat 15 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, hát egyenlőre elárt az eső, de azért legyen önöknél ott az esernyő és az esőkabát.
9: Minden, ami számít, egy helyen.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
9: A 107,1 MHz-en.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
12: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni feléréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: És nem, hogy ébredjenek itt velünk, hanem legyenek velünk itt a 107,1-en. És már is itt a mai mozaik következő órájában, 9 óra után 11 perccel, még mielőtt a piacra kilátogatnánk, hogy mi mennyibe kerül, nézzük, milyen programokat is kínálok önöknek a mai napra. Mégpedig ma szombaton 9 és 15 óra között Kispiacon általános iskola, az Együtt veled értünk értelmi és testi fogyatékosok érdekeit védő és segítő egyesület, a Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ és a Vajdasági Képzőművészeti Kör szervezésében 16. festőtábor. Az esemény ideje alatt a központ és az egyesület dolgozói, tagjai, a felhasználók és szüleik ellátogatnak a rendezvényre. Természetesen megyünk már is egy következő programra, most egy kicsit távolabbra ugrunk, mégpedig a Collegium Hungaricum Belgrádnak a rendezvényére. Párnicki Quartet koncert a CH-ban ma 19 órai kezdettel, Collegium Hungaricum Belgrád, a Bartók Electric Field egy kiváló friss és modern jazz projekt, amely a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzőjére épül, ne hagyja ki, tehát mégpedig ma szombaton 19 órai kezdettel, illetve holnapra, és mára is még invitálok, tehát mára holnapra a Vajdasági Mátyás Corvinus Collegium Alapítvány következő zentai szabadkai eseményei, vers, az irodalom és a színművészet világába kalauzolják az érdeklődőket. Vendégük ezúttal Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész lesz, aki előadásával és személyes gondolataival nyújt különleges kulturális eseményt a közönség számára. És nézzük az MCC következő rendezvényeit, eseményeit, tehát ma, június 6-án szombaton 18 órakor színpadon innen és túl életútbeszélgetés Kautsky Armanddal és önéletrajzi könyvének bemutatója, moderátor Elor Emina, színművész, helyszín Kis Zsinagóga, mégpedig Zenta. Regisztrálni az eseményre linken tudnak természetesen, és regisztrálni még ma is lehet, tehát június 6 szombat 17 óra, június 7-én vasárnap 19 órától versek zeneszárnyon, Kautsky Armand irodalmi estje és nemzeti összetartozás napja alkalmából kísérő előadó Farkas Izsák hegedűművész, helyszín Szabadkai Zsinagóga. Regisztráció határ ideje június 7, vasárnap 19 óra. Tehát mára is, holnapra is ajánlottam önöknek egy-egy eseményt. Már is megyünk tovább, mégpedig itt 9 óra után 14 perccel egy nagyon jó kis zeneszámmal, ez nem más, mint a California Girls itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Fövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: A magyar kanizsai piacon szép számban találhatunk zöldségeket, gyümölcsöket. Ezúttal Sárkány Imrét kérdezem Martonosról, hogy mi mindent hozott ki a magyar kanizsai piacra, és mi mennyibe kerül. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Itt az az igazság, hogy nincs, ami nincs. Csak végig kell, hogy nézzek, hogy mi van. Hát kezdem a krumpliról, sárgarépáról, zöldség, káposzta, paradicsom, retek, még ilyen nassoló, ilyen sajtos...
3: Tallér.
4: Aztán erős paprika, akkor befőtt paradicsom, saját kezüleg őrőt, paprika.
3: Imre bácsi, mióta jár ki a magyar kanizsai piacra?
4: Hát én egy jó valány éve, a feleségem az a 30. Ez a mi placunk. Ez a mi helyünk, az idénre is ki van váltva. De hogy jövőre ki lesz-e már váltva, azt nem tudjuk, mert eljárt rajtunk is az idő.
3: Maguk termelik meg a portékájukat?
4: Részben igen. A másik fel itt a Szabadkáru hozzuk a nagybani piacról. Itten van tőtenivaló paprika, aztán hegyes paprika, aztán uborka.
3: És akkor nézzük, hogy mennyibe kerül önöknél.
4: 25 dinár darabja ennek a paprikának, tőtenivaló paprikának, de nincs semmi baja. Ennek a másik egy tőtenivaló paprika, ennek 400 dinár kilója. Ez kígyó uborka. 300 dinár kilója. Emennek 200 dinára.
3: Ez már egy másik fajta uborka, amit mi nézünk. Sajnos a hallgatók nem látják. Ez egy haragos zöld uborka. Ennek 200 dinár. Paradicsomnak mennyi kilója?
4: 200 dinár.
3: És már is megyünk a standoknál tovább. Mégpedig itt van ugye a törött paprika, az mennyibe kerül?
4: 2500 dinár kilója. A befőtt paradicsomnak pedig literje 200 dinár.
3: Erős paprika?
4: Ugyanannyi.
3: És még megemlítette, hogy van itt sajtos tallér, annak mennyi kilója?
4: Nem kilója, dobozza 250 dinár.
3: És már is Imre bácsival tovább sétálunk a másik standhoz, és látok itt káposztát és zöldséget, répát, retket, és természetesen karalábé is van, de gyümölcsök is szép számban megtalálhatók. Nézzük akkor Imre bácsi az árakat.
4: Hát mondjuk rá, kezdjük akkor a káposztáról.
3: Igen.
4: Káposzta 100 dinár kilója.
3: Igen.
4: A sárgarépa, új sárgarépa természetesen. Ez 150 dinár. Az új zöldség, első osztályú zöldség, az 200 dinár. Aztán itt van lent mindjárt előttünk a első osztályú földi eper, ez 350 dinár. Tök a...
3: Sütnivaló
4: tök, 150 dinár, első osztályú cseresznye, ez valóban első osztályú cseresznye, ez 500 dinár, ez több, mint valószínű behozott sárga barack, ez 200 dinár, retik az 80 dinár.
3: Csomója gondolom?
4: Csomója, persze. Csomója a hagymának, az 60 dinár. De már ez a rendes hagyma, a karalábé, az a 100 dinár darabja, de akkor, hogy mindegy súlyzó.
3: És látok itt még kaprot is, illetve új krumplit, ezeknek mennyi az áruk?
4: Az új krumplinak az ára 120 dinár, aztán van itt megy, ez 200 dinár.
3: És a kapor?
4: 50 dinár csomója.
3: Hogyan látja, mekkora a vásárlóerő? Mennyien jönnek vásárolni?
4: Hát évről évre, mivel 30 éve ide járunk, évről évre gyengébb.
3: Minden nap kijárnak a magyar kanizsai piacra?
4: Vasárnap és hétfőn nem.
3: De a többi napon viszont itt vannak mindig.
4: Így, ha esik, ha fúj, ha zivatarban, ha milyen idő van, itt vagyunk.
3: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre, további szép napot és jó munkát kívánok.
4: Köszönöm szépen.

0: ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Most pedig Magyar Kanizsára kapcsolunk, mégpedig, hogy hogy is áll a Tisza virágzás a Tisza folyó Magyar Kanizsai szakaszánál. A vonal túlsó végén Sarnyai Csaba tiszai hajós. Szia, köszöntelek a műsorban.
3: Szia Kriszta, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
2: A napokban beszélgettünk, és mondtad, hogy itt várható a napokban a Tisza virágzás. Hát most megérkezett egy lehűlés, olyan értelemben csapadékos az idő, és természetesen vissza is esett a csúcsérték. Hát most szombaton mi mindent láttál, vagy egyáltalán mikorra várható most így a Tisza virágzás?
3: Szombat van, ugye, és még elég korán ahhoz, hogy kijönnek a Tisza virágok, inkább az este felé órákban aktuális, az a 17:30-tól. Főleg az előrajzások folyamán, és azért előrajzások már tegnap 6. napján júniusnak megkezdődtek az előrajzások, gyönyörű szép vonulás volt már, kompenzációs repülés a nőstényeknek, a hímeknek szép rajzása, tehát megkezdődött a Tisza virágzás szó szerint, pedig tegnap már jócskán felhős volt az idő, hűvös is volt, fújt a szél, és mégis kitörtek, és látszik, hogy hát ez a természet élni akar, ezt nem kérdezik.
2: Mennyire veti vissza például a Tisza virágzást ez a mai eső, ez a lehűlés? Vagy tolja-e például a főrajzásnak az időpontját?
3: Hát a víz nem hűt vissza drasztikusan, tehát továbbra is 23,2-23,3 fokos a Tiszának a víze itt Magyar Kanizsánál, ami már nagyon tökéletes nekik. Ki fog derülni este felé, de úgy gondolom, hogy ez, hogyha az este felé órákban lett volna ez az éjszakai eső, illetve most ez a reggeli eső hideg, akkor biztos, hogy nem jöttek volna ki a nagyobb, nem jönnek majd ki a nagyobb létszámban, de meteorológusok elég szép időt jósolnak az időszakra, úgyhogy úgy gondolom, hogy mától kezdve egy gyönyörű szép előrajzás folyamatnak leszünk a tanulói, és akkor itt napokon belül pedig a főrajzások megindulnak.
2: Akkor mondhatjuk azt, vagy kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen ez az eső semmin sem változtat ilyen szempontból?
3: Ilyen szempontból nem változtat, ők akkor érzékenyek az esőre, amikor épp kibújnak a lárvabőrből, és nagyon párás a levegő, és a szárnyuk ilyenkor nem tud megszáradni, és nem bírnak felrepülni, ilyenkor nagyon érzékenyek, de most, hogy szép időt jósolnak arra az időszakra, talán nem lesz eső, még most délelőtt ez nem probléma. Tehát úgy gondolom, hogy egyáltalán nincs kihatással.
2: Azt mondtad az előbb, hogy már tegnap ugye elkezdődött az előrajzás. Mennyi Tisza virág volt eddig?
3: Eddig, hát úgy mondom, hogy amennyi kellett, hogy legyen így az elején, mert tehát úgy mondom neked, hogy tehát ez egy folyamat, ugye ez elkezdődik, és múlt vasárnap láttuk az elsőket, kijönnek, és napról napra több és több, először csak a hímek, ugye ők az áldozatok, akik ugye megetetik a rájuk leselkedő állatokat, és elmúlik az a 3-4 nap, és utána megjönnek a nőstények is, és tegnap már gyönyörű számban voltak nőstények, sőt kompenzációs repülést is láthattunk a Tiszán, ez egy gyönyörű előrajzásnak a kezdete, és azt kell mondjam, hogy ezt már mondhatni egy nagyon nagy tömeges Tisza virágzásnak. Tehát aki lent volt a vízen, és parton is, akik parton sétált, akik Magyar Kanizsa strandján, és már láthatták ezeket a nőstényeket, ahogy kompenzációs repülőben szállnak, a repülőben szállnak a Tisza közepén.
2: Csaba, mikorra tehető majd a főrajzás, szerinted?
3: Főrajzás? Hát én szerintem bármikorra tehető. Igen, azért már ezt nem lehet tudni ilyen formában, de úgy gondolom, hogy visszanézve az emlékeket, 2023-as emlékeket, sokkal később kezdődött a Tisza virágzás, 20-án kezdődött a vízállás és a hőmérséklet miatt is, de viszont nagyon sokáig elhúzódott, és rengeteg volt. Na most, hogyha ő nekik sikerült gyönyörű szépen fejlődni, kifejlődni, ugye az utódoknak, akkor itt egy jövő héttől, tehát mától kezdve még a jövő hét folyamán is egy fantasztikus Tisza virágzást fogunk látni.
2: Csaba, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és tényleg mindenkit arra tudunk bíztatni, hogy látogasson el a Magyar Kanizsai Tiszapartra. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

9 óra múlt 48 percet, továbbra is legyenek itt velünk a 107,1-en, 16 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, és ha minden igaz, a mai csúcs 23-24 fok körül alakul majd. Nem sokára rövid hírek, pontosan 10 órakor, utána pedig jövünk vissza, beszéljünk róla rovatunkkal, ahol is a dohányzásról lesz szó. Tartsanak velünk a következő órában is.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A hétvégén Hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja. Az északbácskai település a házigazdája ugyanis a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyösbokréta fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor szalonna és bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket. 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozások szórakoztatják a kiscsikát a Falu Kompánia és a Wonderwood szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit Hajdújáráson. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes dokumentációját, erről beszélt Vitézi Dávid, magyar közlekedési miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseinek felülvizsgálata következik, beleértve a közbeszerzést is, például amiatt, hogy miért kellett Mészáros Lőrinc cégét amerikai dollárban kifizetni, miáltal példátlanul drága lett a projekt. Kezdeményezik, hogy a Budapest-Belgrád vonal projektjének minden dokumentumát hozzák nyilvánosságra. Ehhez kell a kínai állam hozzájárulása is, mert nemzetközi szerződésről van szó. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3-6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy kislány meggyilkolása kapcsán. Az egy hete eltűnt kislány holttestét csütörtökön találták meg. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő szerint nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszerszintű és esetleg egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket.
5: Sport.
6: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. A vendégek a 72. percben Toni Mietinen távoli bombájával szépítettek. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.
5: Időjárás.
6: Szabadkán is környékén jelenleg 17 fok van. Az elmúlt napok nyárias melege után reggel esőre is érezhető lehűlésre ébredhettünk Vajdaság szerte. A csapadék több helyen is felfrissítette a levegőt, a hőmérséklet pedig visszaesett. A meteorológusok szerint Északbácskában délutánra felszakadozik a felhőzet, és csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. A csúcsok 24 fok körül alakulnak. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés.
4: Hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: SMR. Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
9: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
13: Reklámot hallottak.
14: Let's go, girls!

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: És nem csak minden szóba jöhet, minden szóba is jön. Május 31-e a dohányzásmentes világnak. Ennek kapcsán dr. Pajor Margit általános szakorvossal beszélt kolléganőm Balázs Andrea. Szó lesz arról, miért érdemes dohányzás nélkül élni, és minden milyen egészségügyi előnyökkel jár a leszokás.
2: Én a kezdetnek adatokkal kezdenék, nem sokkal, nagyon kevéssel. 2025-ben a WHO közzétett jelentése szerint a szerbiai felnőttek mintegy 37%-a dohányos jelenleg. A szerbiai napi dohányosok 77%-a 24 éves kora előtt kezdett el dohányozni, és a dohányzás a becslések szerint évente több mint 18 000 halálesethez járul hozzá Szerbiában. És az összes betegségek okozta haláleset mintegy 15%-áért felelős. Na most nekem alapjáraton szokott bajom lenni a kimutatásokkal, hiszen ezek a kimutatások nem teljes körűek, többek között engem se kérdeztek meg, tehát így ezek mintegy hozzávetőleges adatok, nyilván kiterjeszthetőek és nagyjából relevánsak. Doktornő maga szerint ez a 37% jelenleg Szerbiában, ez sok vagy kevés?
3: Hát valószínű, hogy valahol itt van a dohányosoknak a száma. Sajnos volt egy olyan időszak, amikor betiltották a zárt helységekben, közösségi helységekben a dohányzást, és azt hittük, hogy ez majd csökkenti a dohányosoknak a számát. A kimutatások azt mutatják, hogy nem igazán. Talán volt egy néhány sikeres ilyen elérés, de úgy nagy százalékban nem. Úgyhogy valóban elfogadható az, hogy körülbelül minden harmadik ember dohányzik a világlakosság közül, és sajnos ez már nagyon-nagyon fiatal korban elkezdődik.
2: Hány éves
3: kimutatások szerint már a 10 és 14 éves kor közötti gyerekek 30%-a dohányzik, vagy legalábbis kipróbálta a dohányzást, és alkalom adtán, amikor olyan társaságban van, olyan helyen van, hozzájut, akkor rágyújt. Tehát nem...
2: Ez a családi minta? Vagy inkább már, amikor a társaság befolyás alá kerül a kiskamaszt?
3: Azt hiszem, hogy ez utóbbi. A családi minta is nagyon-nagyon sokat jelent, de érdekes, találkoztam emberekkel, páciensekkel, akik azt mondták, hogy dohányzott anyukám is, dohányzott apukám is. Azt mondtam, hogy soha az életemben rá nem fogok gyújtani, és én az én gyerekeimet nem teszem ki ennek. Tehát ilyen családi minta is van, de van olyan családi minta, hogy dohányzott öregapám is, meg anyám is, meg apám is, meg aki, hát nincs, nekik sincs semmi bajuk, nekem se lesz. És tehát van ilyen, viszont a társaság az nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy mikor kezd el, hány éves korban kezd, mennyire rendszeresen dohányzik a fiatal, és mennyire válik folyamatos dohányossá.
2: Van egy olyan kimutatás, én laikusként gondolom csak ezt, hogy az a fiatal, az a kiskamasz, aki például sporttal foglalkozik, az vagy nem, vagy később kezd el dohányozni.
3: Igen, erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a társaság, amelyikbe kerül. Ha van egy sport társasága, egy rendszeres sportolásra viszik rá a szülők a gyereket, és egy olyan csapatban van, vagy egy néptáncos csapatban, vagy akármilyen másmilyen testmozgással foglalkozó társaságban tölti a szabadidejét, biztos, hogy sokkal kevésbé tud találkozni a dohányzással, vagy ha igen, akkor sem lesz nagy dohányos, és zavarni fogja a dohányzás, hogyha rá is gyújt mondjuk szombat este a buliba, vagy ami, másnap zavarni fogja az edzésen, nem lesznek elég levegője, köhögni fog, és a sportolással, mozgással ki is tisztítja egy kicsit a légutakat. Viszont akik meg szabad idejükben tegnek-legnek, mobil mellett fekszenek, ülnek, és aztán alig várják, hogy este, hétvégén összejöjjenek valamilyen zegzugos esetleg alkoholt fogyasztó, nagyobb alkoholfogyasztással járó társaságban, akkor ahhoz viszont társul a dohányzás is.
2: Mennyire káros a nikotin a fiatal fejlődő szervezetre, később esetleg már az érett szervezetre, és mennyire káros az agyra?
3: Hát tulajdonképpen a cigarettában, a cigaretta füstjében nagyon-nagyon sok vegyi anyag van, több száz különböző vegyi anyag van. Az egyikre elsősorban a nikotin, amelyiknek a függőség a köszönhető. A többiek elsősorban a kátrány, a szénmonoxid, és aztán sorolhatnánk ezeket a kémiai vegyületeket hosszan, azok viszont éppen a légzőnyálkahártyára és a sejtjeinkre vannak károsabb hatással. Na most a nikotin egy komplett kimutatott neurológiai folyamatba megy bele, tulajdonképpen az acetilholin receptorokhoz kötődik, és azáltal megirritálja a mellékveséket, és adrenalin-noradrenalin felszabadulás fog történni egyrészt, másrészt viszont a dopamin receptorokat is irritálja, ami által dopamin szabadul fel. Na most azért hangsúlyoztam ezt így, mert ezek az anyagok azok, amik aztán a szervezetet felpezsdítik, elsősorban az adrenalin, noradrenalin.
2: Magyarul valaki fáradt, rágyújt egy cigarettára, igen, és frissebbnek érzi magát, igen, egy rövid ideig.
3: Így van. Tehát ezek az anyagok felpezsdítik a szervezetet, lendületet adnak, csinálnak egy kicsit gyorsabb pulzust, egy kis érfal összehúzódást, egy kis vérnyomás emelést. A dopaminnak lesz egy olyan hatása, ami véget egy jó pszichés közérzet kialakul, és tehát jobban érzik magukat egy cigaretta elszívása után. Viszont ez a hatás körülbelül egy óra, kettő múlva elmúlik. És utána a erőteljesebben nyomottabb, fáradékonyabb, leépültebb állapotba kerül a szervezet, mint különben, hogyha nem lett volna előtte ez a nikotin általi földobott állapot.
2: Ez egyébként minden drogra érvényes?
3: Ez minden drogra érvényes. Ez a hatása a kokainnak is.
2: Ennek a szellemében a nikotin az egyfajta drog?
3: Hát egyfajta drog, igen. Ennek a szellemében igen. De igen, így van. Tehát a szervezetre éppen egy ilyen, tehát egy ilyen jutalom, úgy szokták az irodalomban nevezni, hogy egy jutalom a hatása van. Tehát a szervezetet megajándékozza egy energiával, egy jókedvel, egy lendülettel, viszont amint annak az egy cigarettának lemegy a hatása, a szervezet egy rémesen nyomott, lefáradt, csügget állapotba kerül, és faktikusan hiányzik a következő, és ráveszi az egyént, hogy egy újabb szállat szívjon el.
2: A szervezet,
3: és aztán ez így láncreakció.
2: Hozzászokhat-e a szervezet a nikotin mennyiséghez, és úgy ellenállóvá válhat-e?
3: Igen, ellenállóvá válhat, ezek a receptorok mennyisége megnövekszik a folyamatos dohányzás alatt. Tehát egyre több olyan receptor alakul ki a szervezetben, amelyikhez a nikotin kötődik, és ezek a receptorok éhesek a nikotinra, tehát kérik a nikotint.
2: Tehát egyre többször gyújt rá az illető az évek múlásával akár.
3: Igen, főleg akkor, hogyha ezt megpróbálja valamilyen formában önkontrollal nem visszafogni magát, mert hogyha ha valamit akarunk, akkor azt mi tudjuk befolyásolni, szabályozni. Mindig azt mondom, hogy agyban dől el nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Tehát, hogyha megpróbálja az ember visszafogni magát is, legyőzni, hogy jó, még nem gyújtok rá, vagy egy napon csak ennyit szívok el, akkor megpróbálhatja ezt egy kicsit regulálni, de ha csak ezekre az ösztönökre és ezekre az érzésekre támaszkodik, akkor lánc reakcióként egyiket elnyom, a másikat meggyújtom, egyiket elnyom, a másikat meggyújtom. Ez így kialakulhat a nem odafigyelő embereknél.
2: Mint ahogy ki is alakul sokaknál.
3: Mint ahogy sokaknál ki
2: is. Azt mennyire lehet, doktornő, igazán nyomon követni az adatok alapján? Ugye azt írta, hogy a dohányzás okozta betegségek, az összes haláleset mintegy 15%-áért felelősek. És akkor én egy kicsit kibányáztam, és a teljesség igénye nélkül tüdőrák, szájüregi, gégegarat, nyelőcsőrák, krónikus obstruktív tüdőbetegség, hörkurult tüdőtágulat, asztmás betegség, csökkent tüdőkapacitás, magas vérnyomás, érelmesetedét sorolhatnám. Mennyire lehet biztonsággal állítani? Orvosi szempontból pontosan nyomon követhető-e, hogy igen, ez a dohányzás hatására alakult ki, hiszen ezek a betegségek mind megjelennek azoknál az embereknél is, akik nincsenek kapcsolatban dohánnyal.
3: Ez teljesen így van. Ezt tulajdonképpen úgy mutatják ki, hogy amikor az orvosok diagnosztizálnak betegségeket, akkor egy-egy új diagnózisnál előjön egy adattár, amit ki kell tölteni. Tehát, hogy kövér, nem kövér, cigarettázik, nem cigarettázik, magas a holeszterolja, nem magas a holeszterolja, tornázik napi 20 percet, vagy ülőmunkát végez, és nem tornázik. És akkor ezeknek a táblázatoknak a feldolgozásával jutunk el ezekhez az adatokhoz, és ezt 100%-osan nem lehet mondani, hogy te most biztos a dohányzástól kaptál tüdőrákot, de hogyha a tüdőrákosokat megnézzük, akkor a 80%-uk dohányzott, a 20%-uk nem dohányzott. Tehát lehet tüdőrákot kapni dohányzás nélkül is, de a 80%-uk dohányzott.
2: Aha. Tehát valószínűsíthető.
3: Tehát valószínűsíthető. Többek között a rák kialakulásában nagyon-nagyon fontos a genetikai felállása a szervezetnek, mert a mutációk a génekben nagyon sokat történnek, nagyon sok szennyeződéstől többek között a cigarettával elszívott, és elsősorban nem a nikotintól, ha a rákról beszélünk, hanem a kátránytól, a szénmonoxidtól, és a füstben, az égő anyagban lévő káros anyagoktól alakul elsősorban ki a rák. A nikotin viszont az érelmeszesedésért felelős, az érszűkületért, azáltal az érelmeszesedésért, és majd az agyi stroke, a szívinfarktus, a lábszűkület, a lábban az érszűkület, tehát azért a nikotin. A rákért, a kátrány és a többi más anyag, ami a füstben van, a felelősek. És akkor ezek a mutációk, amik a szervezetben előjönnek, nagyon sok mindentől, többek között ezektől az anyagoktól is, ezeket a szervezet próbálja tisztítani, tehát leblokkolni. És az attól függ, hogy a szervezetnek mennyire jó ez a mutációs blokkoló hatása.
2: Ez úgy, megint egyéni.
3: Ez megint egyéni, megint genetikai. Úgy tudjuk esetleg leállítani azokat a mutált géneknek az elszaporodását, ami aztán elindít egy daganatos sejtnek a kifejlődéséhez, és magának a daganatnak a kifejlődéséhez.
2: Ezért nem lehet arra támaszkodni, hogy nagyapám is dohányzott 80 éves koráig, és...
3: Igen,
2: semmi
3: baj
2: nem volt,
3: nem lett.
2: Vagy az apám is, anyám is dohányzott, igen, és semmi baj, mert hogy ez annyira egyéni, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekem sem lesz.
3: Viszont a százalékok a betegségeknél azt mutatják, különösen a tüdőráknál, azon kívül a szájüregráknál, a hasnyálmirigyráknál, a prostataráknál nagyon nagy százalékban ott áll a kereszt az mellett, hogy dohányzott.
2: A dohányipar nagyon ügyesen figyel ezeknek a melléktermékeknek a megvonására, úgy, hogy még mindig eladható legyen a dohány, és akkor bejöttek az elektromos cigaretták, ahol már nincs kátrány, nincsenek égés termékek, igen, illetve ugye bejött a vape, ez a folyadékban, igen, teljesen mesterségesen elő, vagy kihúzott szintetizált nikotin, és akkor ennek a különböző fokozatai. Ezek orvosi szempontból jobbak-e, kivédenek-e egy csomó hatást, mellékhatást, káros hatást, és van-e az orvosoknak, mert ez viszonylag rövid idő, a néhány éves felfutása van ennek, van-e az orvosoknak tapasztalata? Hány év kell, hogy elmúljon, hogy igazi tapasztalatról beszéljünk?
3: Hát nekem személyes tapasztalatom különösebben nincs, tehát én nem foglalkoztam, mint kezelőorvos soha azzal, hogy most ezt összehasonlítsam, de nyilván az irodalom mondja, azáltal, hogy nincs a füst, azáltal a daganatos betegségekre sokkal kisebb a lehetőség, viszont a nikotin egy az egyben benne van. Tehát az érszükület és az azáltal kialakult érbetegségek, akár stroke, akár szív, akár szem, akár a glaukóma, a zöldhályag, akár a veselégtelenség, akár az, a lábakban az érszükület, ezek az elektromos cigaretta által is előjöhetnek, mert hogy nikotint tartalmaznak.
2: Értem.
3: Viszont ott van a még a mentális szokás is, tehát az a fizikai dolog, amit nagyon nehéz cigarettáról való leszakásnál nagyon összetett. Mert maga az, hogy leültünk, jaj, mit csináljak, fogom, és babrálok, rágyújtok a cigarettára, van mit csinálják, és már le is foglaltam magam. Ez a szokás is faktikusan olyan megszokott mozdulatok, amelyek hiányérzetet váltanak ki, nem tud az ember mit kezdeni magával, ha nincs ez a manuális mozgás, hogy rágyújtok egy cigarettára. Az elektromos cigaretta ezt biztosítja.
2: Van-e jó tehát pillanat a leszokásra?
3: Igen, és ezeket a jó pillanatokat kell elfogni, és ilyenkor kell egy kicsit segíteni esetleg ezeknek.
2: De gyakorlatilag minden pillanat, ha eldöntődik, az igen. Jó pillanat. Tehát, hogy...
3: Így van. Tehát, hogy mikor jön az a pillanat egy dohányosnak az agyában, hogy talán ezt nem kéne, és én ezt most megpróbálom, azt meg kell ragadni. Uh-huh. És akkor most az a kérdés, hogy mennyire megy az, hogy egyik napról a másikra kész, elnyomtam, és akkor is kibírom, vagy pedig kezdem csökkenteni, és elébem teszek a két doboz helyett egy dobozzal, és akkor azt mondom, hogy ezt az egy doboz kell beosztani egy napra, aztán majd fél doboz kell beosztani egy napra. Tehát, hogy ki mennyire erős egyéniség, és ki mennyire jut el egyikkel másikkal. Persze vannak itt a nikotin...
2: Orvosi segítség?
3: Vannak különböző szerek. Vannak a rágógumik, amik nikotin tartalmaznak, vannak tabletták, amik nikotin tartalmaznak.
2: Miért jó adni egyébként? Abban is van nikotin.
3: Hát abban is van, de mindig kevesebb és kevesebb. És akkor szépen lassan leépítjük és elhalasztjuk azokat a receptorokat, amik az agyban kialakultak, amelyek a nikotinra érzékenyek és a nikotinra éhesek. Tehát ezeket a receptorokat kell kialtatni. Hogy ez mennyire sikerül egyik pillanatra a másikra, vagy pedig kiszokták használni azokat a pillanatokat, ha terhes marad az anyuka, esetleg netán, ha akkor ezt az apa is komolyan veszi, és akkor az apa is abba hagyja a dohányzást, az már csúcs lenne. Sajnos nagyon sokszor az van, hogy az anya is abba hagyja, és szülés után vissza szokik a dohányzásra. Akkor van az, hogy kimegyünk az erkélyre, tehát, hogy mondjuk bennem dohányzunk, már ez is egy nagyon-nagyon nagy dolog. Akármennyire haragszanak rám, én nagyon-nagyon méltányoltam azt, hogy közösségekben, zárt intézményekben, még a vendéglőkben is, hogy ne lehessen benn dohányozni. Persze ez aztán a vendéglátóipar mondta, hogy ez nekik nagyon nagy negatívumot hozott a kasszában, de hát
2: orvosi szempontból
3: meg a nem dohányzók szempontjából viszont nagyon-nagyon sokat jelent.
2: Mert hogy a passzív dohányzás és dohányzás.
3: És hogy károsító hatása van ugyanannyira, jó, nem teljesen annyira, de kifüstölt, kifújt füstben is még rengeteg ez a károsító anyag. Van, akit ez nem zavar, van, akit nagyon zavar, van, aki allergiás erre a füstre, és nem is a frissen szívott cigarettának az illatára, illetve füstjére, hanem amikor egy jó kis bálteremben, mondjuk így, van egy nagyon nagy mennyiségű kifújt füst, van, akinek ettől kötőszövetgyulladása lesz, orrnyálkahártya gyulladása lesz, egy száraz ingerült köhögést kap, hát most akkor ki ne menjen bálba.
2: Orvosilag azt látja a doktornő, hogy csapda-e az a dohányosoknál, sőt, megkockáztatom és kibővítem egyéb más betegségeknél is, hogy valaki azt mondja, például alkoholizmusra gondolok itt, hogy valaki azt mondja, hogy bármikor abba tudom hagyni. Ez csak egy rossz szokás. Önállításra gondolok. Csapda ez? Találkozik-e ilyennel?
3: Hát akkor önállítás, hogyha ez egyáltalán nem fordul meg úgy a fejében, hogy ő ezt meg is tegye. Én szoktam mondani, hogy bizonyítsd.
2: Aha.
3: bizonyítsd. Aha. Bizonyítsd magadnak, bizonyítsd a környezetednek, és akkor le a kalappal előtted.
2: És zárásképpen a mai fiatalokkal kapcsolatban mi az, ami önt leginkább aggasztja? Egészségi szempontból. Hát, mi a legveszélyesebb orvosi szempontból? Ha vajon csak a dohányzás, vagy van más egyéb is?
3: Igen, azt hiszem, hogy van más egyéb is. Szerintem sajnos ugyanoda lyukadunk ki, amit állandóan forgatunk az elektronikai kütyüknek a folyamatos használata. Nagyon leszoktatja a gyerekeket a barátkozásról, a találkozásról, a közösségi életről, és egy teljesen mámor világban tudnak élni a különböző játékok hatására, ami nem egy valós világ.
2: Nagyon furcsát így zárásképp. Azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik főleg, tehát akik internetfüggők, szociális hálófüggők, egyfolytában a telefonon lógnak, ők kevésbé dohányosak egyébként, mert nincs szükségük, mert folyamatos.
3: Igen.
2: Van a másik csoport fiatal, aki barátkozik, bandázik, iszogat néha, és dohányzik. Most akkor hol van a hangsúly?
3: Hát mindent mérséklettel. Mindent mérséklettel. Tulajdonképpen én nem vagyok egyáltalán az elektromos hálózat ellen, mert hogy manapság nem lehet nélküle élni, tehát nem lehet dolgozni, már az iskolában nem lehet a dolgokat megcsinálni, már nincsenek hazaüzenő fizetek, hanem megy a napló elektronikusan haza. Tehát nem lehet ez ellen harcolni, és a gyerekeknek meg is kell tanulni is, meg is kell ismerkedni ezekkel a dolgokkal, csak valahol mindig mindent mértékkel, és mindig kizárni azt, ami már káros. Na most ezt a legnagyobb, legnehezebb, hogy hol válik a mobiltelefon, az internetezés károssá, és meddig hasznos. A barátkozás, a bulizás, a jókedv, egy kis alkoholfogyasztás, hol van az, ameddig jó esik, ameddig pozitív is, meg elfogadható, és hol van az a mérce, amikor már veszélyes és már káros lehet. Hát itt kell a gyerekekkel, a szülőknek és az iskolának is nagyon-nagyon sokat foglalkozni. Beszélni, tanítani, tapasztalattal, együtt lenni, együtt kirándulni, együtt csinálni, és akkor talán rá lehet mutatni nekik, hogy meddig jó és honnan káros.
2: Van egy olyan érzésem, hogy minden ilyen társadalmi változás szokásrendhez kötődik, az nagyon lassan tud csak változni, de hát, ha sikerülni fog. Doktorné, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Önöknek pedig mondom, hogy foglalkozzunk a gyerekeinkkel. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Viszontlátásra.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: ajánló következik.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán. 10 óra múlt 46 perccel, már is robogunk tovább a mai mozaikban, a következő órában a Durindóról, vagyis a Gyöngyösbokrétáról és a Durindóról lesz szó, mégpedig a helyszínre fogunk kapcsolni Dédit Szuzana kolléganőmhöz, és jó kis programokkal is jövök még a következő órában, és egy kis közérdekű információval is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, és ne felejtjék, hogy a délután folyamán pedig 13 és 14 óra között muzsikál a mozi az utódlás című amerikai szatirikus fekete vígjáték drámasorozat dalait hallhatják majd itt a Szabadkai Magyar Rádióban, Orosz Ildikó szerkesztésében, és ha szombat, akkor slágergyár Kis János Manóval, úgyhogy érdemes továbbra is itt maradni velünk. Addig is szóljon itt nálunk Koltai Róbert és egy régi poén, és nem sokára érkezik majd Kasszoli, Rafek Violetta itt a 107,1-re rövid hírekkel.

0: Ajánló következik. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Hallottak.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: És most vissza a 80-as évekbe.
5: A 80-as évekbe.
6: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
4: Vissza a 80-as évekbe.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A hétvégén Hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja. Az északbácskai település a házigazdája ugyanis a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyösbokréta fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor szalonnai és bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket. 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozások szórakoztatják a kicsiket a Falu Kompánia és a Wonderwood szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit Hajdújáráson. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes dokumentációját, erről beszélt Vitézi Dávid magyar közlekedési miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseinek felülvizsgálata következik, beleértve a közbeszerzést is, például amiatt, hogy miért kellett Mészáros Lőrinc cégét amerikai dollárban kifizetni, miáltal példátlanul drága lett a projekt. Kezdeményezik, hogy a Budapest-Belgrád vonal projektjének minden dokumentumát hozzák nyilvánosságra. Ehhez kell a kínai állam hozzájárulása is, mert nemzetközi szerződésről van szó. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3-6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy kislány meggyilkolása kapcsán. Az egy hete eltűnt kislány holttestét csütörtökön találták meg. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő szerint nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleg egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket.
3: Sport.
4: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. A vendégek a 72. percben Toni Mietinen távoli bombájával szépítettek. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.
3: Időjárás.
4: Szabadkán is környékén jelenleg 17 fok van. Az elmúlt napok nyárias melege után reggel esőre is érezhető lehűlésre ébredhettünk Vajdaság szerte. A csapadék több helyen is felfrissítette a levegőt, a hőmérséklet pedig visszaesett. A meteorológusok szerint Északbácskában délutánra felszakadozik a felhőzet, és csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. A csúcsok 24 fok körül alakulnak. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés.
5: Csak a legfrissebbek!
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Reklámot hallottak.

0: Zenés időutazás régi melódiák világába. Régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőre.
0: 107,1.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Vasárnap is.

megsértődött, egy szó miatt, s talált egy régi ismerős, és péntek éjjel nem aludtunk, csak veszekedtünk,

11 óra múlt 13 perccel, és elérkeztünk a mai Mozaik utolsó órájába. Mégpedig, amiről szó lesz, az nem más, mint a Durindó és a Gyöngyös Bokréta, vagy Gyöngyös Bokréta és Durindó. Mégpedig a helyszínre kapcsolunk majd Dédics Szuzannához. Illetve előtte még most egy közérdekű információval jövök, mégpedig a jövő hétre, mégpedig a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesítése Kis-Bosznia helyi közösség fogyasztóinak, mégpedig, hogy a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt június 9-én kedden 9 és 12 óra között a vízszolgáltatás szünetelni fog, valamint június 10-én szerdán és június 11-én csütörtökön 8 és 14 óra között hálózat öblítési munkálatokat végeznek. A hálózaton végzett munkálatok után csökkent víznyomásra lehet számítani, valamint átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on, és akkor már is Hungária, csavart fel a szőnyeget, utána pedig kapcsolunk hajdújárásra.

0: Hírek, riportok,
1: ráadásként régió slágerek.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most pedig Hajdújárásra kapcsolunk a Mozaik folytatásában, hiszen startol a Gyöngyös-Bokréta és Durindó a vonal túlsó végén. Dédit Szuzana kolléganőm. Szia, szia, Szuzi, köszöntelek a műsorban.
3: Szia, Krisztály, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Hát ugye a kísérő programok már elkezdődtek jó pár nappal ezelőtt, de nézzük a mai penzumot, tehát hogy ma szombaton mi minden várható Hajdújáráson, de előtte még milyen a hangulat, Szuzi?
3: Hát a hangulat az fokozott, és itt ugye az emberek nagyon készültek már az elmúlt napokban. Ugye a Gyöngyös-Bokréta és Durindó hivatalos Facebook oldalán tegnap fotókat is megosztottak arról, hogy hogyan nézett ki a készülődés. Ugye volt, aki az étel alapanyagainak előkészítésében segítkezett, volt, aki a kisházakat állította föl, sátrakat ugye a kirakodóvásárhoz, a falu dekorálásában is nagyon sokan részt vettek, különböző pontokon a faluban ilyen népviseletbe öltöztetett bábuk fogadják majd a látogatókat, a vendégeket, úgyhogy tényleg mindenki nagyon készült és nagyon várta ezt a hétvégét. És hogy milyen programok lesznek? Hát ugye a figyelem középpontjában 2 órakor a népviseletbe öltözött néptánccsoportok felvonulása kerül majd, 14 órakor kezdődik ez. Ugye a helyi Petőfi Sándor általános iskolától vonulnak majd a Vinogradár labdarúgó klub focipályájához, ott van felállítva a nagy színpad, és ott lépnek majd fel a csoportok, ugye ünnepi műsort láthat majd a közönség. Ez tart majd egészen körülbelül 17:30, és 17:30-tól pedig majd a helyi néptánccsoportok, tehát a Liszka Sándor Művelődési Egyesület néptánccsoportjai lépnek majd fel. Ez lesz majd így a délután fő része, de emellett kísérő programok is lesznek. A labdarúgó klub mellett van egy játszótér, és ott egészen 2 órától délután 5-ig, azt hiszem, vagy este 7 óráig is lehet, már nem emlékszem pontosan, de 2 órától kezdődnek a foglalkozások a gyerekekkel. Ugyanitt a tóparton lesznek csónakok, amikkel lehet csónakázni, lovaskocsival viszik majd az embereket a tájházhoz, ami ugye itt a napokban nyílt meg, és meg lehet tekinteni ott a szúnyogcsárdánál, tehát hogy rengeteg kísérő program is lesz, és hát még ami egy program, ami megkoronázza ezt az egészet, az este 8:30-kor kezdődik majd Szalonna és Bandája népzenei koncert, és közreműködnek majd a Magyar Állami Népi Együttes táncosai, tehát hogy tényleg nagyon sokszínű lesz ez a mai nap, és remélem, hogy az időjárás is kedvez majd nekünk.
2: Szuzi, azt, amit még el kell mondanunk, hogy útlezárásra is számítani kell, mégpedig ma Hajdújáráson.
3: Így van, jó, hogy ezt is megemlítetted, erre fontos, hogy felhívjuk a közlekedők figyelmét és a helyiek figyelmét is, hogy ahogyan említettem, tehát 2 órakor indul majd a helyi általános iskolától a menet, a felvonulás, és ez azt jelenti, hogy nekik át kell kelniük az úttesten, ezen a fő útvonalon, ami átszeli a falut, a települést, hogy eljussanak a kultúrotthonig, illetve a nagy színpadhoz, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 2 órától egészen 14:30-ig ezt a fő útvonalat ugye lezárják majd, hogy a néptánccsoport tagjai és a fellépők zavartalomát tudjanak kelni ezen az útszakaszon, tehát egy ideiglenes félórás útlezárásra kell majd itt számítani.
2: Mindenkit arra tudunk biztatni, hogy látogasson el Hajdújárásra, ma a Gyöngyös-Bokrétára és holnap a Durindóra, hiszen a fő programok mellett nagyon sok kísérő rendezvény is lesz. Dédit Szuzinak nagyon szépen köszönjük a helyzetjelentést.
3: Én is köszönöm szépen, és várunk mindenkit ide Hajdújárásra.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
6: A vászon ismét életre kel.
5: Ami volt, újra megtörténik.
6: Musikál a mozi.
5: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
7: A cipőket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
8: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró, érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
0: 11 óra múlt 38 perccel, ezután Paul McCartney következik, de előtte még egy kis közérdekű információ, útlezárás Hajdújáráson, a Gyöngyös-Bokréta keretében megrendezett táncos felvonulás, tehát ma 14 órakor indul a Petőfi Sándor általános iskolától, a felvonulás ideje alatt a Boris Kidrics utca egy szakaszát ideiglenesen lezárják a forgalom elől, az érintett útszakasz 14 és 14:30 között lesz lezárva, ezt ugye az előbb mi elmondtuk Szuzival, de természetesen elmondom megint, illetve még fontos, hogy még több közérdekű információért látogassanak el a pannonrtv.com-ra, addig is szóljon Paul McCartney itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

És 11 óra múlt 46 perccel szép lassan mai Mozaik című műsorunk végéhez értünk, de ne menjenek sehova, maradjanak itt, hiszen nem sokára érkezik Rafek Violetta, mégpedig a legfrissebb hírekkel, azaz híradóval. Utána pedig tudják, 13 és 14 óra között muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében, nagyon jó dalokkal készült, az Utódlás című amerikai szatirikus fekete vígjáték drámasorozat dalait hallhatják, és szombat slágergyár, akkor Kis János Manó, tudják 14-től egészen 20 óráig. Holnap pedig Agrárvilág, a Rafek Violetta szerkesztésében nézünk néhány témát. Hamarosan kezdődik az aratás a vajdasági földeken, vagy megérett a Feketicsi megy, erről is lesz szó majd, illetve vasárnapi kívánság műsor is lesz holnap, és mégpedig mesét is hallhatnak itt a 107,1-en. Hétfőn pedig minden a megszokott rendben, 6-tól 10-ig napindító, majd Mozaik és azt követően Körhinta. Velem legközelebb Mozaik című műsorunkban találkozhatnak hétfőn, mégpedig 10-től 14 óráig. Szép napot kíván, mégpedig adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyenek itt velünk továbbra is a 107,1-en, ahogy Agárdi Gábor kollégám szokta volt mondani, ne tekerjenek az állomáskeresőn, addig is szóljon abba, illetve nagyon-nagyon jó kis zeneszámok még itt a 107,1-en. Szép hétvégét, jó rádiózást kívánunk a viszonthallásra!

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: nincs a földön igazság.
1: Álljon meg egy darra!
2: A 107,1-en.
3: Hölgyeim és uraim!

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, a híradó témáiból. A néptánc és a népdal hétvégéje, Gyöngyös Bokrita és Durindó hajdujáráson. Fremond Árpád visszautasította a palicsi incidens ügyében megfogalmazott vádakat. Gabona nap a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat szervezésében. Következnek a részletek. A hétvégén hajdujárás a Magyar Néptánc és Népdal vajdasági központja. Az északbácskai település a házigazdája ugyanis a Gyöngyös Bokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása. Az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulás 14 órakor kezdődik, az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti, és online is követhető. Este 20:30-kor Szalonna és bandája népzenei koncertet ad, közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kísérő programként további kulturális programok, valamint déltől kirakodó vásár várja az érdeklődőket, 2-től 7-ig pedig mesesarok, gyermekjátékok és élményfoglalkozások szórakoztatják a kicsiket a Falu Kompánia és a Wonderwood szervezésében. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap, vagyis június 7-én a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit hajdujáráson. Koncertet és táncházat szerveztek a 62. Gyöngyös Bokréta és 49. Durindó előestéjén a Noszai Művelődési Házban. A koncerten a 40 éves fennállását ünneplő Tükrös zenekar lépett fel. Halász Zoltán és Vágó Krisztina riportja.
2: A koncertre számos vajdasági településről látogattak el a népzene kedvelői, köztük volt az adai Virág Borbála is, aki baráti társaságával vett részt az eseményen.
3: Azért jöttem, hogy jól érezzem magamat, nagyon jó zenészek gyűltek itt ma össze, szerintem úgy, hogy már adotta az egész.
2: A koncertre sokan kíváncsiak voltak, hiszen a Tükrös zenekar egy tapasztalt csapatból áll, akik idén ünneplik 40 éves fennállásukat. A Budapesten alakult banda a Kárpát-medence gazdag népzenei örökségét mutatja be koncertjein. Árendás Péter a Tükrös zenekar népzenésze.
4: A Tükrös zenekar, amikor elkezdett muzsikálni fiatalon, akkor nem a feldolgozott népzene, vagy az áthangszerelt, átalakított népzene érdekelt minket, hanem az a zenei ennek, ahogy ezt a falvakban muzsikálták a kiváló falusi cigányzenészek, és hát ez azóta sem változott. Úgyhogy a Tükrös zenekar bárhol koncertezik, akkor mi általában mindig igyekszünk azoknak a Kárpát-Velencének, azoknak a tájegységeinek, a népzenének a hiteles bemutatását a közönségnek, amelyekkel mi is behatóbban foglalkoztunk.
2: A noszai koncert jó hangulatban indította el az ünnepi hétvégét. A szervezők szerint az elkövetkező napokban is nagy érdeklődésre számítanak, ezért minden korosztály számára igyekeztek változatos programokat összeállítani. Nagy György János, a Gyöngyös Bokréta szervezőbizottságának a tagja.
5: Sok emberre számítunk, illetve holnap is, meg a Durindóra is. Nagy szeretettel várunk mindenkit, mert nagyon-nagyon sok kísérőprogrammal készülünk holnap is, és reméljük, hogy mindenki megtalálja neki valót.
2: A koncertet táncház követte, ahol a közönség is bekapcsolódhatott a közös mulatságba. A népzene és a néptánc ünnepe azonban ezzel még korán sem ért véget, hiszen a 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó egész hétvégén várja az érdeklődőket hajdújáráson.
1: A Magyar Nemzeti Tanács elnöke közösségi oldalán reagált azokra a bírálatokra, amelyeket a vajdasági magyar újrakezdés és annak koordinációs testületét vezető Rózsa Zsombor fogalmazott meg egy Facebook bejegyzésben. A vita középpontjában egy március közepén Palicson történt incidens áll, amelynek kapcsán a VMU szerint az illetékes magyar intézmények nem léptek fel kellő határozottsággal. Fremond Árpád hangsúlyozta, hogy sem ő, sem az általa vezetett testület nem próbálta eltitkolni a történteket. Tájékoztatása szerint az incidens után találkoztak a sértett fiatalok szüleivel, és jogi segítséget biztosítottak számukra. Agárdi Gábor összefoglalója.
6: A vajdasági magyar újrakezdés korábbi közlése szerint március 14-én két magyar nemzetiségű fiatal tért támadás Palics központjában. Állításuk szerint a fiatalokat egy nagyobb létszámú társaság bántalmazta, aminek következtében sérüléseket szenvedtek. A VMU úgy vélte, hogy az eset után nem történt megfelelő nyilvános kiállás az érintettek mellett, és kifogásolta a történteket övező hallgatást. Bejegyzésükben azt is állították, hogy a sértettek családja segítséget kért a Magyar Nemzeti Tanács vezetőjétől, ám szerintük nem kaptak érdemi támogatást vagy nyilvános szolidaritást. A szervezet úgy véli, az ügy kezelése során a háttérbe szorult a közösségi érdekérvényesítés. Fremond Árpád, az MNT elnöke válaszában visszautasította ezeket a megállapításokat. Kiemelte, hogy általában nem reagál minden kritikára, ugyanakkor vannak olyan ügyek, amelyekben szükségesnek tartja megszólalni. Szerinte a vele szemben megfogalmazott vádak valótlanok és politikai célokat szolgálnak. Az MNT elnöke hangsúlyozta, hogy sem ő, sem az általa vezetett testület nem próbálta eltitkolni a történteket. Tájékoztatása szerint az incidens után találkoztak a sértett fiatalok szüleivel, és jogi segítséget biztosítottak számukra. Mint írta, a tanács nem csupán erkölcsi támogatást nyújtott, hanem konkrét lépéseket is tett az ügy előmozdítása érdekében. Az általuk megbízott ügyvéd kezdeményezésére az illetékes ügyészségen büntetőeljárás indult, súlyos testi sértés gyanúja miatt ismeretlen elkövetők ellen. Fremont közölte azt is, hogy az eljárás során felmerülő ügyvédi költségeket az MNT fedezi. Hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik az ügy alakulását, és minden rendelkezésükre álló eszközzel támogatják a sértetteket. A bejegyzés szerint a nyilvános megszólalások visszafogása nem az ügy elhallgatását szolgálta, hanem azt a célt, hogy a folyamatban lévő nyomozást ne befolyásolják, illetve ne helyezzenek további terhet az érintett családokra és a tanukra. Az MNT elnöke végül ismételten cáfolta az eltusolásra vonatkozó állításokat, és arra kérte bírálóit, hogy a jövőben tartózkodjanak a szerinte valótlan kijelentésektől. Egyúttal jelezte, hogy kész nyilvánosan is beszélni az ügy részleteiről.
1: Új pályázatot hirdetett a tartományi település rendezési és környezetvédelmi titkárság a vajdasági önkormányzatok számára hulladékszállító járművek beszerzésének támogatására. A tartományi költségvetésből biztosított keretösszeg nem kevesebb, mint 60 millió dinár, írja közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke részletezte, az elszámolható költségek áfa nélkül akár 100%-a is megpályázható, pályázatonként legfeljebb 20 millió dinár igényelhető. Pályázni a Vajdaság autonóm tartomány területén működő helyi önkormányzatok jogosultak. Több tucat gabonafélét mutattak be pénteken a szabadkai termelőknek a Kis-Bosznia melletti mintaparcellán. A Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat idén is megszervezte a gabonanapot, amelyen a legújabb búza, árpa, rozs és tritikáli fajtákat ismertették és értékelték. A találkozó célja a szakmai tapasztalatcsere is, hogy megvitassák, mely gabonafajtákat érdemes telepíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokban. Mecserik Anita riportja.
0: Felalá sétálva vizsgálták az eltérő gabonafajtákat a termelők. Elmondásuk szerint jelenleg egyik gabonafajta sikeressége sem garantálható. Érdemes inkább több éves tapasztalatot levonni a fajtákról. Ugyanis egy jó minőségű gabonafajta sem garantál minden évben sikeres termést, míg egy gyengébb minőségű is hozhat kedvező eredményt. Nemes Róbert, az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet képviselője.
7: Az idei év ugye talán valamelyik fajtának sokkal jobban megfelelt itt ezen a helyen, ebben az évjáratban és az itt ugye bevetett agrotechnikában, és lehet, hogy egy másik fajtának éppen nem ízlett annyira, de ha végig gondoljuk, talán 10-15 kilométerre innét teljesen más lett volna a kép, ugye? Szóval egy komoly döntés, inkább úgy lehet alapozni, hogy egy 3-4 éves átlagot nézve, és figyelve azt az egy szimpatikus fajtát.
0: Idén Szabadka város területén mintegy 30 ezer hektáron vetettek gabonaféléket, leginkább búzát, míg árpából körülbelül 7 ezer, olajrepcéből pedig 3800 hektárnyi területen folyik a termesztés. Barcsik Márta, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat növényvédelmi szaktanácsadója.
8: A mi vidékünkön, amivel küzdenek a betegségeknek, hogy melyik betegség, melyik búzafajta milyen betegségre esetleg ellenállóbb, akkor a hozam nagysága, a maga minősége a búzapár, ezt még nem igazán értékelik a földolgozó iparba, tehát ezt nem jutalmazzák külön, aki esetleg jobb minőségű búzát termesztene, hogy stimulálnák esetleg jobb árral, de reméljük, hogy eljön az az időszak is, amikor ezt is szem előtt fogják majd tartani.
0: A fajta választásnál azt is figyelembe kell venni, hogy az adott termelő milyen célra kívánja hasznosítani a terményt. Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja.
9: Attól is függ, hogy mi a szempont, tehát az árpát, azt általában az állatok táplálására használják, illetve van a sörárpa, tehát hogy milyen fajtát választanak, az attól függ, hogy kinek mi jön be és mit akar belőle, miért akarja hasznosítani. A buzával ugye más a helyzet, a buzát azt általában ugye azért a sülókba és akkor utána pedig lisztként tudják felhasználni.
0: Idén mintegy 60 búza, árpa és tritikáli fajtát tekintettek meg a mintaparcellán. A kísérletekben szereplő fajták körülbelül 20%-a új. Első alkalommal bemutatott genetika, amely még a szélesebb körű termesztés előtti tesztelési fázisban van. Damir Varga, a mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója. A szabadkai átlagtermés a parcellákon 3,5-4 tonna is lehet, míg más területeken 7-7,5 tonnát is elérhet. Reálisan körülbelül 5,5 tonnás, vagy azt valamivel meghaladó 5,5-5,8 tonnás búza átlag várható hektáronként. Az árpa valamivel jobb eredményt mutat, jobban tűrte a csapadék hiányt, így ott körülbelül 6 tonnás átlag is várható. Az olajrepce viszont vegyes képet mutat, nagyjából 2,5 tonnás átlaggal. A gazdák már a közelgő aratásra készülnek, várhatóan egy héten belül megkezdődik az árpa betakarítása, míg a búza aratása június 20-a és 25-e között veszi kezdetét.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó Tivatban. Ünnepséget szerveztek a szabadkai Kizur István általános iskolában. Jönnek a részletek. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartottak a montenegrói Tivatban, ahol Alekszandar Vučić szerb elnök több európai vezetővel is tárgyalt. A csúcs találkozó fő témái az EU bővítése, a Nyugat-Balkán növekedési terve, valamint a biztonsági és külpolitikai együttműködés erősítése volt. Pető Attila és Dóró Alen összeállítása.
10: A szerb elnök a délelőtti órákban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett Szerbia-Európai Uniós csatlakozási folyamatáról. Ezt követően a szerb elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, António Costával, az Európai Tanács elnökével, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Szerbia európai jövőjéről és az EU bővítés folyamatáról. Emmanuel Macron a csúcs találkozó kezdete előtt azt nyilatkozta, hogy Franciaország továbbra is támogatja az új, átláthatóbb csatlakozási módszertant. Hiszem, hogy egy sor rendkívül fontos reformot fogunk elindítani. Úgy gondolom, hogy európaiként nagy lépést kell tennünk az új klaszterek megnyitásával, és ez az én szándékom is. Őszintén hiszek a Szerbiával és az önök elnökével kapcsolatos pozitív lendületben. Sokan itt, én magam is elismeréssel szóltunk a montenegrói hatóságok jó munkájáról. Szerbia keményen dolgozik, és európai jövője van, ami számunkra nagyon fontos, ezért további pozitív lépéseket fogunk tenni. Őszintén hiszem, hogy az önök elnöke és kormánya is előrelépéseket fog tenni, és haladjunk tovább ezen az úton. A német kancellár Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel közösen konkrét javaslatot dolgoztak ki az EU bővítés következő lépéseire, különösen a Nyugat-Balkán egyes országainak csatlakozása kapcsán. Az EU-nak bizonyítania kell, hogy képes és hajlandó a bővítésre, és ezt szeretnénk ma megvitatni. Természetesen számos kérdést közösen kell megválaszolnunk, de mindenekelőtt fontos, hogy ez a térség az Európai Unióhoz tartozzon a jövőben. Az elmúlt 13 évben nem vettünk fel új tagokat, ami azt mutatja, hogy a hiányosságok az EU oldalán is fennállnak. Ezeket most szeretnénk orvosolni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy a bővítés érdemalapú folyamat. A tagjelölt országoknak el kell magyarázniuk polgáraiknak a bővítés előnyeit, de a tagállamoknak is be kell mutatniuk saját polgáraiknak ezeket az előnyöket. Ez a stratégiai lényeg. A bővítés több biztonságot, több jólétet és erősebb globális szerepet jelent Európának. Most megvan a lendület, és ezt a lendületet mozgássá, a mozgást pedig tagsággá kell alakítanunk. Alekszandar Vučić szerb elnök Tivatban kijelentette, hogy Szerbia az Európai Unió felé tart, ami az ország stratégiai célja. Hangsúlyozta, hogy Szerbia reformokat hajt végre, és az EU részéről tiszteletteljes bánásmódban részesül, miközben az ország megőrzi szuverenitását és függetlenségét. Valószínűleg arról beszélt Macron elnök, amit mindenki lát, hogy Szerbia minden szempontból, méretéhez viszonyítva a Nyugat-Balkán legerősebb gazdaságává vált története során először. Ennek nagyon örülök, tehát mi azért jöttünk ide, hogy fontos munkát végezzünk és az európaiakkal tárgyaljunk. Alexander Vučić találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is, akivel Szerbia Európai Uniós útjáról, az EU bővítési folyamatáról és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről egyeztetett. A felek a gazdasági kapcsolatok erősítésének lehetőségeit is áttekintették, számolt be róla a szerb elnök közösségi oldalán. Vučić részt vett az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó plenáris ülésén, ahol Szerbia álláspontját ismertette a régió jövőjét meghatározó kérdésekről.
1: Elballagtak pénteken a Szent Tamási Jován Jovánovics Zmáj általános iskola végzősei. Ezt megelőzően a diákok a templom előtt gyülekeztek, ahol a hálaadó szentmise előtt Zsónyi Tibor atyával imádkoztak. Az ünnepi szentmisén a diákok közösen adtak hálát a jó Istennek az elmúlt 8 évért. Az iskola igazgatónője szerint a tanulmányi átlagot tekintve igen erős osztályról van szó, akik mindvégig összetartottak. Munyin Szokola Erika igazgatót hallják.
11: Az utóbbi években szokássá vált, hogy a templomba gyülekezünk az érettségi előtt, és ilyen kis szentmisét tartunk, ahol ugye fölkészülünk a ballagásra. Az idén a mi iskolánkban 20 magyar ballagó van, összesen 55 ballagó, 2 szerb osztály, 1 magyar osztály. Nagyon büszke vagyok erre a generációra. Nagyon jó tanulók, 6 tiszta kitűnő van az osztályban, és egy évfolyam diákja, nagyon, nagyon sok versenyen vettek részt, eljutottak a köztársasági versenyen, kiváló eredményeket értek el. Nem mondom, hogy ritkán, de ők egy kiváló generációk, akik nagyon, nagyon öregbítik iskolánk nevét.
1: Ünnepi hangulat uralkodott pénteken a szabadkai Kizúr István általános iskolában. A diákok színes műsorral mutatták be tehetségüket. Az esemény egyben méltó ünnepe és összegzése is volt annak a munkának, amelyet a tanulók és pedagógusok egész évben közösen végeztek. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
12: Az iskolában a következő tanévtől 2 szerb és 1 magyar osztály indul. Az iskola tanulói évről évre kiemelkedő eredményeket érnek el, és számos tanulmányi, valamint sportversenyen képviselik sikeresen intézményüket, bizonyítva az oktatás magas színvonalát, mondják az ott dolgozók. Pap Róbert, a szabadkai Kizúr István általános iskola technika és informatika tanára.
13: A kollégákkal igyekszünk tényleg nívós előadásokat tartani, illetve oktatni a tanulókat. Ők ezt értékelik, mert valahol mindig visszakapjuk a gyerekektől, tehát a tanulóktól, akár versenyen, tehát a iskolánk is mindig kiemelkedő eredményeket ér el a versenyeken. Ugye a második fél év az szinte arról szól, hogy versenyekre megyünk, ugye különböző szinteken.
12: A rendezvény középpontjában a diákok álltak, akik változatos műsorokkal készültek, dalokkal, színpadi jelenetekkel és táncos produkciókkal mutatták meg sokoldalúságukat. Az iskolanapon az intézmény 67 éves fennállását is ünnepelték. Daniela Rádnyi, a szabadkai Kizúr István általános iskola igazgatója. Az iskola 1959-ben alakult, idén fennállásának és működésének 67. évfordulóját ünnepeljük. Intézményünk nagyiskolának számít, 31 osztályunk van, és mintegy 700 tanuló jár hozzánk. Az ünnepi műsorban az alsó tagozatos diákok vettek részt tanítóik közreműködésével, fellépett iskolán kórusa is, valamint vendégek a Mladost Művelődési Egyesület. Az ünnepséggel a leendő elsőseket is igyekeztek megszólítani, bemutatva az iskola sokszínűségét.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
14: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fok van. A meteorológusok szerint egész Északbácskában délutánra felszakadozik a felhőzet, és csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. A csúcsok 24 fok körül alakulnak. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés.
14: ne maradjon le a fontos dolgokról.
15: Hallgasson bennünket!
16: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
15: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
17: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
5: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: Fütyörészük együtt a régi slágereket.
1: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Retro zenefüleinknek. SMR.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
4: Így gratulálok!
3: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
5: Ajánlót hallottak.
6: És most vissza a 80-as évekbe.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
6: Vissza a 80-as évekbe.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024-551-045.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnára fekvi Aletta. A hétvégén hajdújárás a Magyar Néptánc és Népdal Vajdasági Központja, az északbácskai település a házigazdája, ugyanis a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A mai nap központi eseménye a 62. Gyöngyösbokréta Fesztivál fellépőinek népviseletes felvonulása, az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos felvonulást 14 órakor a Pannon Televízió is közvetíti, és online is követhető. Este 20:30-kor Szalonna és Bandája népzenei koncertet ad. Kísérő programként további kulturális programok, valamint kirakodó, vásár és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit hajdújáráson. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok és baráti társaságuk együtt tölthetnek el egy kellemes napot. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej- és tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3 és 6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Újra fegyverekkel támadja egymást az USA és Irán. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Irán pedig rakétákat lőtt ki amerikai támaszpontokra, írja a BBC. Izrael pedig megtámadott egy katonai járművet Dél-Libanonban, 2 tiszt és egy katona meghalt. A libanoni elnök elítélte a támadást, míg az izraeli védelmi erők szerint a jármű egy aktív harci övezetben haladt. Eközben a Hamász küldöttsége megérkezett Kairóba, hogy részt vegyen a gázai övezetet tűzszünetéről szóló újabb tárgyalási fordulón, amelyet mára tűztek ki.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. A meteorológusok szerint Északbácskában délutánra felszakadozik a felhőzet, és csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Vasárnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés. Újabb jelentős csapadékra szerdán számíthatunk.
4: A vajdasági magyarságot érintő témák:
6: környezetvédelem,
8: kultúra,
9: egészséges életmód,
10: közélet,
11: sport.
12: A 107,1 MHz-en.
13: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
14: A főhős ellovagol a messzeségbe.
15: A repülő csészehaj leszáll.
14: Valaki fegyvert ránt.
15: Más pedig szerelmesen ölel.
14: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
15: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
14: Muzsikál a mozi.
15: A 107,1 MHz-en.
16: Filmzenei műsorunkban az Utódlás című amerikai szatirikus fekete vígjáték drámasorozat dalait hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
14: Muzsikál a mozi.
15: A Szabadkai Magyar Rádióban.
16: Az Utódlás zenéjét Nicholas Britell komponálta. A főcímzene a sorozat legismertebb szerzeménye. Ez következik most.

Az utódlás az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb, kritikusok által is elismert televíziós drámasorozata, amely a globális média vállalatot irányító Roy család belső hatalmi harcait mutatja be. A széria zseniálisan ötvözi a kőkemény vállalati drámát a sötét, szatirikus humorral, bepillantást enged be a milliárdosok könyörtelen és diszfunkcionális világába.

0: Az utódlás első évadában a gazdag Roy családdal ismerkedhetünk meg. A családfő, Logan Roy, váratlan agyvérzése után megindul a harc a cég vezérigazgatói székéért. Egyik fia, Kendall Roy, megkísérli átvenni a hatalmat, de apja visszatérése és saját belső démonai miatt elbukik.
1: Hüge! Hüge! Ma végre befutunk. Akkor áll az alkú.
2: Nem hagyom, hogy szétkapjátok a vállalatomat. Mondd meg apámnak.
1: Hogy mi off?
3: Téli hálózatot akarok. Söpörjük be a többi hírvállalatot.
4: A helyi adót?
5: Már senki sem néz tévét.
4: Tönkre teszi a vállalatot. Én vagyok a legjobb választás.
6: Tehát főnökösködni akarsz?

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Logan Royt, a Családi Cégbirodalom vezetőjét Brian Cox alakítja az Utódlás című sorozatban. Ő a megfélemlítő, manipulatív és zseniális családfő, aki a semmiből építette fel média birodalmát. Ám tudni kell róla, hogy gyermekeit folyamatosan egymás ellen hergeli. Logannak 4 gyermeke van. A másodszülött fiú, Kendall Roy vágyik leginkább az apja elismerésére és a trónra. Karakterét tragikus bukások és a függőséggel való küzdelem határozza meg. Jeremy Strong játsza. Roman Roy a gátlástalan, éretlen és szarkasztikus legkisebb fiú. Kieran Culkin alakítja. Állandó jelleggel humorizálni próbál, emögé rejtve mély bizonytalanságát és az apja iránti gyerekes rajongását. Logan Roy egyetlen lánya Shiv, akit Sarah Snook személyesít meg. Politikai tanácsadóból váltott a vállalati szférára, intelligens, ám sokszor túlbecsüli saját helyzetét.

Az Utódlás című sorozat további szereplőiről is érdemes szót ejteni. A legidősebb fiútestvér Connor Roy, akit Ellen Ruck kelt életre. Ő teljesen elhatárolódik a cégtől, különc életet él egy tanyán, majd abszurd módon elindul az amerikai elnökválasztáson. Még két szereplőt mindenképpen meg kell említeni. Az egyik Tom Wambsgans, Shiv Roy férje, akit Matthew McFadden alakít. Behódoló, a ranglétrán felfelé kapaszkodva egyszerre megalázkodó, de közben zsarnoki. A másik, a Roy gyerekek unokatestvére, Greg, aki egyszerre szerencsétlen és a maga módján dörzsölt. Greg Hirsch játsza. Őt állandó jelleggel manipulálja Tom, ám vannak ütőkártyái, hiszen ismeri a családi titkát.

Az utódlás második évadában Kendall Roy megtörten él, apja bábjaként funkcionál. Az első évad végén ugyanis egy halálos baleset résztvevője volt, és ebből a helyzetből mentette meg édesapja a börtöntől. Logan Roy a családfő új utódot keres másik két gyermeke, Shiv és Román között. Miközben a céget egy hatalmas, múltbéli, tengerjáró hajós szexuális zaklatási botrány fenyegeti. Az évad egy zseniális, nyilvános árulással zárul.

0: ajánló következik.
1: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Tánc Együttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
7: Muzsikál a mozi.
8: A 107,1 MHz-en.
9: Az utódlás harmadik évadában nyílt háború robban ki Logan Roy és fia Kendall Roy között. A testvérek megosztottak. Mind Kendall, mind Shiv, mind pedig Roman másként látja a folytatást. Miközben a háttérben feltűnik egy svéd tech milliárdos, Lucas Mattsson, aki felvásárlási ajánlatot tesz a vállalatra.

Az utódlás befejező, negyedik évadában a Roy testvérek végre összefognak apjuk ellen, ám egy váratlan tragédia teljesen átírja a játékszabályokat. A sorozat feszült, kíméletlen és tragikus fináléval zárul, ahol eldől a cégbirodalom végső sorsa.

több konfliktus köré szerveződik az utódlás sztoria. Megjelenik például a generációs harc, az idősödő pozíciójához ragaszkodó apa és a hatalomra éhes modernizáció csürgető gyerekek között. Azután itt van a testvéri rivalizálás is. A Roy testvérek ugyanis képtelenek tartósan összefogni, mert a lojalitást mindig felülírja a személyes ambíció és az apai szeretetét szóló harc. Morális kérdések is felmerülnek. A sorozat azt vizsgálja, hogyan torzítja el a mérhetetlen gazdagság és a hatalom az emberi kapcsolatokat, a házasságot és a testvéri szeretetet.

Az utódlás a modern televíziózás egyik legnagyobb sikere, amely mind a szakma, mind a közönség körében egyöntetű elismerést aratott. A kritikusok dicsérték például a tűpontos forgatókönyvet, vagy a Shakespeare-i mélységű drámát. A sorozat összesen 19 Emmy-díjat és számos Golden Globe-díjat kapott. Bár a karakterek egytől egyig morálisan megkérdőjelezhető, sokszor ellenszenves figurák, a nézőket teljesen lenyűgözte a köztük lévő dinamika. A sorozat fináléja hetekig a popkultúra és a közösségi média legfőbb beszédtémája volt. Még jön zene az utódlásból, de én búcsúzom. A muzsikál a mozit hallották Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál hajdújáráson. A fellépők népviseletes felvonulása az általános iskolától indult a Vinogradár labdarúgó klub pályáig, ahol ünnepi műsort láthat a néptáncot szerető közönség. A látványos 14 órakor kezdődő felvonulást a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor szalonna és bandája népzenei koncertet ad. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap a 49. Durindó várja népzene és népdal kedvelőit hajdújáráson. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok és baráti társaságok együtt tölthetnek el egy kellemes napot. A szerb kormány 300 millió dinárt különített el a tejpor előállításának támogatására, hogy stabilizálja a tej és a tejtermékpiacot, valamint segítse a hazai tejipart. A termelők szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy több tejüzem csökkentette a felvásárlási árakat. Egyes gazdák arról számoltak be, hogy literenként 3 és 6 dinárral is kevesebbet kapnak a tejért, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkednek. Újra fegyverekkel támadja egymást az USA és Irán. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Irán pedig rakétákat lőtt ki amerikai támaszpontokra, írja a BBC. Izrael pedig megtámadott egy katonai járművet Dél-Libanonban, 2 tiszt és egy katona meghalt. A libanoni elnök elítélte a támadást, míg az izraeli védelmi erők szerint a jármű egy aktív harci övezetben haladt. Eközben a Hamas küldöttsége megérkezett Kairóba, hogy részt vegyen a gázai övezet tűzszünetéről szóló újabb tárgyalási fordulón, amelyet mára tűztek ki.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, a meteorológusok szerint délután már csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Vasárnap fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés. Újabb jelentős csapadékra szerdán számíthatunk.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia. Készül a színpad, jönnek a sztár.

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok. Szombaton is, szombaton elérkezett az az időszak, amikor el kell követni, illetve el lehet követni egy újabb slágergyár című műsort, nemű műsort. Itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en követhető, és az egész világon követhető, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség. Éljetek azzal a lehetőséggel, és azzal a lehetőséggel is, hogy bele lehet szólni a műsor zenei arculatába. Nosztalgia hangvételű műsorról lévén szó, nem győzöm hangsúlyozni, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincsen semmi se kőbe vésve, hiszen a fő célunk az, hogy jól érezzük magunkat ezen a szombat délutánon, korra estén. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, Sóti Tamásról van szó, és az elérhetőségem, azt még nem mondta, habár valószínűleg sokan már tudják, 066 36 36 33, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni, mit szeretnétek meghallgatni, azt se baj, ha nevet írtok hozzá, nem szoktok ellenőrizni, hogy valós-e vagy nem valós a név, de úgy valahogy kerekebb az egész dolog. Egy vidám hangvételű felvétel van már a korongon, bízom benne, hogy tetszeni fog nektek. Az alcíme, ahogy, ej, ej, Captain. Hölgyeim és uraim, elindult a mai slágergyár.

Kornélia zene kérdéseivel a műsor kezdet előtt megjelent SMS oldalunkat, de benne van, hogy melyik műsorban szeretné meghallgatni a zeneszámot. Üdvözlet mindenkinek, és a Régi Presszó ablakánál című dalt szeretne Kornélia meghallgatni.

Petr Antal Szabadkáról jelentkezett, az Állandós Slágergyár hallgatók közé tartozik. Jó és szép napot kíván a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, és a Kis János Manó csoport tagjainak is. Ahogy írott, kedves Antal, az időjárás olyan, amilyen, az nem jelenti azt, hogy a slágergyár nem lesz olyan, amilyennek szeretnénk, hiszen beleszólhattok a műsor zenei arculatába. Antal ezt meg is tette. Én néhány felvétel közül tudok választani, amit felsorolt, miből lehetne. Köztük van Nat King Cole felvétele is, a Reszkető Rózsa, a Ramblin' Rose Petr Antal kérésére.

Üdvözletek a csapatnak és a hallgatóknak, így indul Ibolya üzenete, ami a 0-66-36-36-33-as elérhetőségre futott be, majd utána a zenei kéréssel folytatódik, amit Engelbert Humperdinck fog előadni. A dal témája egy szerelemről szól, ami Portofinóban kezdődött.

István és Géza Kishegyesi jelentkezett, az ő üzenetük, SMS üzenetük is jóval a műsor kezdet előtt itt volt az elérhetőségünkön, de benne van az, hogy slágergyártól, Manótól kéri a zeneszámot, hogy teljesítse. Üdvözlet a műsorvezetőnek és a stúdióban dolgozó technikusnak, ezek mi vagyunk, és Tamás, ezen kívül a rádió hallgatóinak is. A zeneszámot István és Géza választotta, szóljon hangosan az ének.

Az Express együttes felvétele következik Katica kérésére, aki Irma barátnőnek és párjának szeretne kedveskedni a mai műsoron keresztül azzal az Express felvétellel, melynek a címe, ahogy a két szemeddel nézel.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
0: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
3: Reklám következik.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
11: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
5: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
11: Ajánlót hallottak.
12: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok!

Üdvözlet a műsorvezetőnek, a technikusnak, a hallgatóknak, párjának, Istvánnak, barátnőinek, Marikának, Katicának és Ellának. Mindez Irma üzenetében benne van, és természetesen benne van a zenei kérés is, amivel mindenkinek szeretek kedveskedni. Horthy Miké az előadója. Dalcíme: Álmod, ha nincs.

A József Orgosról jelentkezett, szép napot a rádió dolgozóinak, és egy Neoton felvételt szeretne meghallgatni a mai műsoron keresztül. Címe: Kell, hogy várj.

Két felvétel következik, szoros egymás után, mind a kettő zenekérés. Viola és Virág, de mi hallgatunk, egymás után küldték el az üzenetüket, azért vettem észre, hogy mind a kettő ugyanazt a dalt szeretik meghallgatni, mert ennek a címe Egyetlen szó. Majd utána SMS-ben futott be egy zenekérés, Lester GTA aláírással, és az olasz egyveleget szeretni meghallgatni a mai műsorban.

0: استمر.
1: Reklám következik.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk, minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték szabad.

0: kockád, LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Hivatalosan is elkezdődött a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál hajdújáráson. A néptáncosok felvonulását követően ünnepi beszédeket hallhattak a résztvevők. A folytatásban pedig a seregszemlét tekintheti meg a néptáncot szerető közönség. Az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti és online is követhető. Este 8:30-kor szalonna és bandája ad népzenei koncertet. A napot táncház zárja a helyi közösség udvarában. Vasárnap pedig a 49. Durindó várja a népzene és népdal kedvelőit hajdújáráson. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok és baráti társaságok együtt tölthetnek el egy kellemes napot. Harangzugás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa. A római katolikus egyházfő egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt. A vatikáni államfeje körútja során 20 hivatalos eseményen vesz részt, 12 beszédet és 5 misét tart. A spanyol fővárosba több 10 000 zarándokot várnak ezekben a napokban. Csak a kordobai egyházmegyéből péntek este mintegy 5 000-en indultak útnak, hogy részt vegyenek a nyilvános eseményeken. A szerb kormány elfogadta az emberi szervek átültetéséről szóló törvény módosításait, amelyek nyomán új donorkártyát vezetnek be az országban. Ivana Stasevics Kardicsics egészségügyi államtitkára a legfontosabb hívás az életben elnevezésű kampány, és a Nemzeti Donornap 10. évfordulóján közölte. A törvény módosítás értelmében mindenki életében nyilatkozhat arról, hogy halála után elajándékozza-e a szerveit. A szerbiai donorprogram eredményeiről szólva kiemelte, 2025 és 26 között a transzplantációra várók száma 1700-ról 1228-ra csökkent. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a várólisták rövidítése továbbra is kiemelt cél.
5: Időjárás.
6: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van, délutánra felszakadozott a felhőzet, csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Vasárnap már fokozatosan csökkenne a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés. Holnap már akár 29-30 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. Újabb jelentős csapadékra szerdán számíthatunk.
7: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
8: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

Majd mi sődök második órájába léptünk, Babis jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és külön barátnőnek, Huszár Margitnak gratulál szülinapi alkalmából a mai műsoron keresztül sok szeretettel. Mi csatlakozunk hozzá, kedves Margit, nagyon boldog szülinapot kívánunk a stúdióból. A zeneszámot Babi választotta, a Neoton Familia felvétele következik, címe Nyár van.

Tíz napja elmentél. Tíz napja esik az eső. Zuhannak velem a napok. Esténként nézem a híradót. Remegek, nem történt-e bajod. Annyira felkavartál körülöttem mindent. Olyan vagyok most, mint egy elrontott baba, mely az asztalon csikorogva zörögve lépeget. Már azt hittem, soha nem történik ilyen velem. Hogy túl vagyok mindenem. De most ismét félek. Félek a szavaktól, összerezzenek a telefonoktól. Félek a pusztulástól, félek a nappaloktól.

Azt hittem, soha nem érzem már a félelmet. Bátor voltam, hangosan éltem, nyíltan néztem a bámulók szemébe. Nem érdekelt, hogy mutogatnak rám. Most ismét félek.

Június 6-a van is régi szép szokásom, a szíven utána néztem, mi történt a nagyvilágban, a múltban, ami valami úton módon megemlíthető a műsorban, és valami zenét is lehet, igaz, néha kicsit erőltetve, de hozzá kapcsolni, azt hiszem sikerült, és hiszen június 6-án, de 1933-ban Amerikában, illetve Amerika New York államában, egy kisvárosban, a nevét elfelejtettem, de nem is az a lényeg, megnyílt az első autós mozi. 1933, képzeljétek erre, mifelé még rádiós nagyon volt abban az időben. Tehát az autós moziknak az volt a lényege, hogy a rádión keresztül hallgatták a filmnek a szövegét, nagy kivetítő képernyőt néztek, és az autóból, és az amerika autókat, abból a korból volt alkalmam látni egy párat, ott volt egy sofőrülés, egy anyósülés, és köztük egy harmadik ülés, és tulajdonképpen ez a három ülés egybe kapcsolva akár egy kisebb kanapéra is emlékeztethetett valakiket, és innen jött az ötlet, hogy milyen zenét is lehet hozzákötni. Hát filmnézés közben elunták a filmet, vagy valami ötletük támadt, vagy nézték a filmben a szerelmi jelenetet, és az autóban folytatták ők is a mi csinálást. Ezért választottam ezt a zeneszámot. Love in my car, szerelem az autómban.

Matilka Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, külön a fiának Ausztriából, aki az internetnek hálat tudja követni ezt a mai műsort. A zeneszámot Matilka választotta, és így hangzik a dal címe, hogyha egyszer megtalállak.

És találtam még egy dátumot, ami június 6-ához kötődik, és a múltban történt, és ehhez is hozzá tudtam erőltetni egy zeneszámot. Miről is van szó? Június 6-án, de 1944-ben a szövetséges erők megkezdték a normandiai partra szállást. Ez volt a D-Day kódnevű katonai megmozdulás, és tulajdonképpen itt kezdődött a II. Világháborúnak a vége. Hozzákötöttem egy zeneszámot, amelynek a témája a háború, de a refrén szerintem az, ami mindent elárul a zeneszámról. War is good for absolutely nothing. Az háború szó szerint semmire se jobb, ettől függetlenül még van.

Raus István is jelentkezett, üdvözlet a stábnak, a hallgatóknak és Irma párjának is szeretne kedveskedni egy felvétellel a mai műsoron keresztül. Egy apostoldalt választott István, címe Szeretlek éjjel, szeretlek nappal.

A zenekérés SMS oldalunkra Viola aláírással futott be. Szép napot mindenkinek, és ha valaki kell, nekem is című dalt szeretné meghallgatni. Most kedves Viola, Hollós Ilona változatában tudom adni.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: A lemezlovas Kis János.
3: Illetve szerénységem Manu.
4: Ő az ki, így köszön.
5: Szavaztok.
4: Megjöttem, szia, szia, srácok.
5: Zoli Topolyáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és azt írt kedves Zoli, hogy valóban sok minden köthető a mai naphoz, erre mi felénk, ahogy írod, mi felénk is ugyanaz, amiről példázni fogsz, a cseresznyézést, nem rég fejezted be a cseresznye szedést, és most kóstolgatod, és erről támadt az ötlet, hogy valamikor a 70-es években Kós Jánosnak volt egy sláger, ami ehhez a témához kapcsolódik, kötődik, egy tálból cseresznyéztünk, azt írott, hogy már régen hallotta, szeretnéd felidézni a segítségünkkel ezt a zeneszámot, mi sem egyszerűbb. Kós János, egy tálból cseresznyéztünk Zoli kérésére.

kapodom. Piroska Horgosa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Republik Együttes felvételét szeretném meghallgatni, melynek a címe Szállj el, kismadár.

Műsorodunknak ebben az órában még két felvételt tudunk meghallgatni, mind a kettő zenekérés teljesítéséről van szó. Először Slavica kedvében járok, aki Bobby Solo-tól szeretné meghallgatni azt az aktuális témát, amelynek a címe Summertime, nyáridő, majd utána Matilka kérésére Lévai Ferenc a 18 sárga rózsáról énekel, majd híradó következik, a híradó után ne feledjétek, egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon, és mi mindig lehet számokat kérni, 0-66-36-36-33, ez az elérhetőségem, csak is kizárólag írásban. Éljetek a lehetőséggel!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon.

0: MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, a híradó témáiból. A népdánc és a népdal hétvégéje, Gyöngyös Bokréta és Durindó hajdújáráson. Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa. Cseresznye, sárga barack, új krumpli, roskadásig a piac friss áruval. És viszonylag hűvös és változékony június elé nézünk. Jönnek a részletek. Hivatalosan is elkezdődött a 62. Gyöngyös Bokréta Fesztivál hajdújáráson. A néptáncosok felvonulását követően ünnepi beszédeket hallhattak a résztvevők, a folytatásban pedig a seregszemlét tekinteti meg a néptáncot szerető közönség. Az eseményt a Pannon Televízió is közvetíti, és online is követhető. Az esemény részleteiről Balázs Andrea tudósít.
6: Az idei Gyöngyös Bokrétán javában ropják a táncosok a színpadon. A megnyitó után sorjáznak 29 település, 30 táncosa van itt. A Kárpát-medencéből a betyárok is megérkeztek, akik ostorcsatogással vonultak itt a megnyitón. Úgyhogy egészen a szalonna és bandája zenekar fellépéseig egymás után követik majd a táncosok hajdújáráson egymást. A hangulat remek, táncolnak a táncosok a fübön, a színpadon, a takarásban, és ha minden igaz, akkor hajnalig tartó táncház is várja az érdeklődőket, úgyhogy aki még szeretne, nyugodtan kerekedjen útra és jöjjön ki hajdújárásra. Holnap pedig a Durindó, azaz a népzenei fesztivál következik. Lesz mise 10:30-kor, ha jól tudom, a nagy templomba, azt követően délben lesz a megnyitó, és azután holnap a népzene kedvelőit várják a csapatok itt hajdújáráson a színpadon a futballpályán.
5: A szerb kormány elfogadta az emberi szervek átültetéséről szóló törvény módosításait, amelynek nyomán új donorkártyát vezetnek be az országban. Ivana Stašević, Karličić egészségügyi államtitkára a legfontosabb hivatás az életben elnevezésű kampány és a Nemzeti Donornap 10. évfordulóján közölte. A törvény módosítás értelmében mindenki életében nyilatkozhat arról, hogy halála után elajándékozza-e a szerveit. A szerbiai donorprogram eredményeiről szólva kiemelte, 2025 és 26 között a transzplantációra várók száma 1700-ról 1228-ra csökkent. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a várólisták rövidítése továbbra is kiemelt cél. Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa. A Római Katolikus Egyház fő egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt. A vatikáni államfeje körútja során 20 hivatalos eseményen vesz részt, 12 beszédet és 5 misét tart. A spanyol fővárosba több tízezer zarándokot várnak ezekben a napokban. Csak a kordobai egyházmegyéből péntek este mintegy 5000-en indultak útnak, hogy részt vegyenek a nyilvános eseményeken. A hétvége a piacok legforgalmasabb időszaka. A folyamatosan alakuló, legtöbbször emelkedő árak miatt a vásárlók egyre tudatosabban költenek, és alaposan megfontolják, hogy miből mennyit vásárolnak. A legtöbben mérlegelik, hogy a piacokon vagy a bevásárlóközpontokban költsék el pénzüket. Ennek ellenére szombat délelőtt a Szabadkai Tájpiacon és a Zöldike piacon is nagy volt a forgalom, és friss áruval várták az árusok a vásárlókat. Csernai Panna riportja.
7: Sok embert vonzott szombat délelőtt a Szabadkai Tájpiac, idősek és fiatalok is kilátogattak. Az árusok szerint jelenleg a megy és a cseresznye a legkeresettebb termék. Svetlana Tukić-Pot, Szabadka. A cseresznye és a sárga barack 200 dinár, a paradicsom 180 dinár, az uborka, ez a rövidebb fajta, 150 dinár, a hosszabb úgynevezett kígyó uborka pedig 200 dinár. A petrezselyem és a sárgarépa ára pedig 80 és 100 dinár között mozog. A húsárusok standjai előtt kisebb sorok alakultak ki. A vásárlók szerint továbbra is érdemes a piacon beszerezni a húst, hiszen a minőség jó, az árak pedig sok esetben kedvezőbbek. Az egész csirke kilogramja 380 dinár, a kacsa 800, a pulyka 1000, a nyúl pedig 800 dinárért kapható. A levesbe valóért 170-től 250 dinárt kell fizetni. Stefánovics Adrien, Szabadka.
2: Mi elég sűrűn járunk, hát hetente egyszer-kétszer, mivel itt sokkal frissebb áruhoz jutunk, mint a nagy üzletekbe. Hát általában hústermékek, tejtermékek, de akár kozmetikai áru, szóval bármit megtalálunk egy helyen, és ez miatt ez nagyon kényelmes, úgyhogy hát legjobban ez miatt jövünk.
7: A harcosok sorakozója lakótelepen található Zöldike piacon is nagy volt a nyüzsgés szombat délelőtt. A pultokon bőségesen sorakoztak az idénytermékek. Varga János, Hajdújárás.
4: Hát vásárlók vannak úgy hétközben kevesebben, viszont így a szombat-vasárnap akkor az erősebb, tehát a víkendek akkor jönnek az emberek, nem dolgoznak több, mint valószínű, és akkor egy kicsit többet sétálnak a piacon, de hétközben inkább a nagy bevásárlóközpontok a délután, munka után ki, mikor ér oda.
7: Ön hogy látja, mit vásárolnak leginkább az emberek?
4: Hát meg nem tudnám mondani, a nagyon átlagos. Tehát így, mikor vannak ezek a korai gyümölcsök, azokat úgy viszik jobban, több, mint valószínű a ugye a bevásárlóközpontokban nem annyira friss, és akkor inkább kijönnek a piacokra.
7: A bőséges kínálat ellenére a vásárlók ma már alaposan megnézik az árakat. Sokan összehasonlítják a piaci és az üzletekben található kínálatot, és annak alapján döntenek, hol végzik el a bevásárlást. Osztogonác Etela, Szabadka. Néha a szupermarketben, néha itt, mert nem ugyanazok az árak. Így hol itt, hol ott. Eltérő. Amikor hétközben akciók vannak a szupermarketben, akkor mindent ott veszek meg. Aztán, amikor itt olcsóbb, akkor itt vásárolok. Így felváltva vásárolok. A tapasztalatok szerint a piacok továbbra is népszerűek a vásárlók körében. Bár az árak fontos szerepet játszanak a döntésben, sokak szerint a friss áru és a közvetlen beszerzés továbbra is a piacok legnagyobb előnye.
5: Az elmúlt napok nyárias melegét követően ma hajnalban eső és lehűlés érkezett Vajdaságba. Vasárnaptól ugyanakkor fokozatosan csökken a felhőzet, több lesz a napsütés, és a hőmérséklet ugyanátmenetileg, de ismét 28-29 fokig emelkedhet. A jövő hét elején visszatér a nyárias idő. Akár 30 fok feletti értékeket is mérhetünk. Szerdára azonban újabb csapadék és lehűlés várható. Balázs Zita riportja.
8: A közmondás szerint, amit Medárd mutat, azt a nyár folytatja, azaz, ha hétfőn Medárd névnapján esik az eső, akkor 40 napos esőzés várható. Az előrejelzések szerint azonban Medárd nem hoz esőt, így a népi hiedelmek szerint nem várható számottevő csapadék. Az időjósok viszont azt mondják, hogy a jövő hét közepén újabb nedves légtömeg érheti el térségünket. Az elmúlt napok nyárias melegét követően szombat reggel esőre és érezhető lehűlésre ébredhettünk Vajdaság szerte. A csapadék több helyen felfrissítette a levegőt, miközben a hőmérséklet átmenetileg visszaesett. Az eső kedvezően hatott a természetre, ugyanakkor nem mindenki fogadta egyformán örömmel. Király Adrián.
9: Nagyon kellett már ez az eső, mert nagyon száraz volt már a föld, teljesen szétrepedezett. Arról tudok inkább többet beszélni, hogy a folyókba és a tavakba is nagyon vízhiány van, és így oda is nagyon jó jött ez az eső. Persze ez egyelőre nem elegendő arra, hogy feltöltse teljesen a tartalékokat, mivel kellene még több eső. Én annyira személy szerint nem örülök neki, mert nagyon szeretek horgászni, és ilyenkor nem igazán tudok létesülni a vízparton, mert mégiscsak azért csúszós.
8: A mezőgazdaság számára különösen kedvező volt a lehullott csapadék. A búza és az árpa esetében ez sok helyen az utolsó pillanatban érkezett mentőövnek bizonyult, bár egyes parcellákon már így is későn jött. A kapás növények fejlődésére szintén pozitívan hatott az eső. Ritter Frányú, szabadkai termelő.
10: Nagyon jól jött az eső, ez nagyon sokat jelent. Szóval a buzákat is a fázisban voltak, hogy öntözi meg a szemeket, az utolsó pillanatban ért ide, mi már nagyon el voltunk keseredve, az árpák buzákat is megsegíti, ha bár ott vannak, már érésben vannak, valamelyiket már lehetne vágni is, de azt is a szemeket valamennyi, ami nem totál száraz volt, azon még sokat segít az eső, ott is megjelenti a szemeket, nem lesznek az aszalt szemek, hanem kifejlett szemek lesznek. Buzáknál néhol megkésett, már a buzák megsültek már.
8: Az aratás miatt a földművesek számára az lenne a legideálisabb, ha még néhány napig csapadékos lenne az idő, ezt követően pedig egy tartósabb felmelegedés következne, hogy a gabona ne veszítse minőségéből. Az előrejelzések azonban arra utalnak, hogy viszonylag hűvös és változékony június elé nézünk. Kovács Géza, klímakutató.
11: A június nem lesz túl meleg, legalábbis a következő jó 10-12 napban, de nézzük a részleteket. Ez az eső, ez a hidegfront nagyon érdekesen alakítja az időjárás, ugyanis egész Közép-Európában radaron gyakorlatilag csak egy kisebb sáv van, egy olyan 50-60 km széles sáv van, Szlavóniától Zombor, Bajmok, Szabadka, Szeged és arra a délkelet Magyarországon. Máshol sehol nem esik az eső. Itt ez egy sáv van, ahol általában azért kisebb csapadék van.
8: A szakember elmondása szerint a hosszú távú átlagot tekintve júniusban teljesen megszokott a 25 fok körüli hőmérséklet és a változékony időjárás. A hónap közepére várható egy stabilabb, melegebb időszak, amely az északnyugati szél hatására szárazabb lesz.
5: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kicsi falu, nagy lakoma, gasztrofesztet szerveztek Firigyházán. Bemutatták Schilling Léda vajdasági Fémofferek című kötetét Szabadkán. Jönnek a részletek. Illatokkal, ízekkel és vidám közösségi programokkal telt meg Firigyháza szombat délelőtt. A második gasztrofest több mint 60 csapatot mozgatott meg, akik bográcsaik mellett bizonyították főzőtudományukat. Korom Sarolt a tudósítása.
12: Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második gasztrofesztet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. Az Adai Bartus Péter népes társasággal érkezett a rendezvényre, ahol a hagyományos disznópörkölt elkészítését vállalta magára.
13: Hagymával indulunk, jó, megpörköljük a hagymát, utána beleteszik a húst, azt is jó, megpörköljük, utána jön egy kis paprika rá, és aztán lassan saját levibe szeressük megfőzni a dolgokat, nem vízbe, saját levibe. És hamarosan rakjuk a fűszereket rá, paprika van már egy kicsi rajta. Közben pálinkázunk, szórakozunk, ismerkedünk.
12: A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen a főzőverseny különlegessége az volt, hogy a résztvevők saját maguk biztosították az alapanyagokat, így teljes szabadságot kaptak abban, hogy milyen étellel állnak a zsűri elé. A legtöbb csapat hagyományos bográcsételeket készített. Disznó, birka és marhahúsból rogyogtak a különféle pörköltek és egyéb specialitások. Szecsei Szilveszter, zsűritag.
14: Pörköltnél, paprikásnál mindenütt a színe, az állaga neki, mely attól függ, hogy miből van csinálva, hogyan van összeaprítva az a hús vagy. És másik, jó színe legyen neki, jó íze legyen neki, és akkor utána majd döntünk ezt, hogy ki az első.
12: A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok, baráti társaságok és főzéskedvelők együtt tölthetnek egy kellemes napot. Miklós Edvárd, szervező.
15: Azért szerettük volna ezt megszervezni, mert a környező kis falukban mindenhol van ugye egy kis rendezvény, és szeretnünk volna mi kis falunkban is egy ilyen hangulatot teremteni, egy kis népi összejövetelt, egy kis barátkozást, és akkor ezért jött ez az egész össze.
12: A gasztronómiai megmérettetés azonban nem ért véget a bográcsok mellett. Az érdeklődők édes és sós süteményekkel is nevezhettek. Emellett a legízletesebb roston sült ételeket és a legkiválóbb pálinkát is díjazták. A második gasztrofest ismét bebizonyította, hogy a jó ételek, a hagyományok és a közösségi élmények kiválóan megférnek egymás mellett, és egyre több embert vonzanak Firigyházára.
5: A szemerkélő eső ellenére közel 300 résztvevője volt a Szajáni Kolpingházban megtartott 13. nemzetközi bográcsfőző fesztiválnak. A mai rendezvény nem versenyjellegű, és mindenki maga döntötte el azt is, hogy mi kerüljön a bográcsba. Igazi értéke abban rejlik, hogy összehozza a Kárpát-medence különböző részein élő embereket. Kecskés István és Rúzsa Edina riportja.
16: A Szajáni Főzőfesztivál Vajdaság egyik legtömegesebb közösségépítő gasztronómiai eseménye, amelyet a helyi Szent István Kolping család civil szervezet rendezett meg a Kolping Edukációs Központjának az udvarában. Kéri Brigitta, a Szajáni Szent István Kolping család civil szervezet elnöke.
17: Szajániak számára Kolping az nagyon sokat jelent, ugye, mert van 70 tagunk, de abból lehet mondani, már 1000 nő már járt itt ebbe a mi központunkba. Itten ilyen iskolákat szerveznek, méhészette is foglalkozunk, különböző előadások, ugye orvosok jönnek ide, és sok mindenről megtanulnak.
16: A rendezvényt a helyiek önkéntes munkával segítették. Támogatást kaptak a Szerbiai Kolping Társaságtól, Nagy Kikinda önkormányzatától és Szaján helyi közösségétől. Tóth Zoltánt, Szaján helyi közösségének tanácselnökét hallják.
18: Nagyon fontosnak tartom, hogy időről időre össze tudjuk hozni az embereket, hogy találkozni tudjanak, hogy egy tartalmas, jó hangulatú napot tudjanak közösségben eltölteni. De ugyanakkor fontos a hagyományaink megőrzése is, tehát a magyar gasztronómia értékeinek megőrzése is, annak továbbadása.
16: A rendezvényen a faluból elköltözött szajániakkal is találkoztunk, akik barátaikkal értek haza. Kormányos Nikoletta.
19: Ezen a településen nőttem föl, itt tanultam, később Szegeden folytattam a tanulmányaimat, és úgy döntöttünk a munkatársaimmal, hogy eljövünk és közösen főzünk egy bográcsost, marha pörköltet, és igazából nagyon elszántak vagyunk, és nagyon izgatottan vártuk a mai napot. Egy kicsit csapatban együtt lenni jó, úgy gondolom.
16: Romániában mintegy 1500 tagja van a Kolping mozgalomnak, ebből 300-an Bánátban élnek. Szabó János, a romániai Bánát-Kolping családok egyesületének elnöke.
20: Az ünneplésre megjelentünk, 7 Kolping családdal Romániából, körülbelül olyan 60 személlyel vagyunk jelen, és ezt a jelenlétet már körülbelül 12-13 éve tartjuk. Tehát ők, a szajániak meghívnak minket az ő ünnepségükre, és ugyanúgy nekünk is van a Bánát-Kolpingban minden évben találkozás különböző családoknál, és akkor oda meghívjuk mi is a Szajáni Kolping családot.
16: Szajánnak immár 2 évtizede testvértelepülési kapcsolata van a magyarországi Tisza-szigettel. Laci Gábor, Tisza-szigetről.
21: Mindig meghívnak főzni, a barátaink mögé eljönnek mi hozzánk, és ugyanúgy főznek, sütnek, és tartsuk a kapcsolatot. Ráadásul még nekem az apai nagyanyám, az ide szajáni születésű volt, és Bunford családból származott, és így kötődünk is Szajához. Nagyon szeretünk ide járni.
16: A Kolping mozgalom katolikus szellemiségű nemzetközi szervezet, amelyet Adolf Kolping német katolikus pap alapított a 19. században. Célja a családok, a fiatalok, a helyi közösségek támogatása és a keresztény értékek megélése a mindennapokban.
22: Elballagtak a Szent Tamási Jován Jovánovics Zmáj általános iskola végzősei is. Ezt megelőzően a diákok a templom előtt gyülekeztek, ahol a hálaadó Szent Mise előtt Zsúnyi Tibor atyával imádkoztak. Az ünnepi Szent Misén a diákok közösen adtak hálát a Jóistennek az elmúlt 8 évért. Az iskola igazgatónője szerint a tanulmányi átlagot tekintve igen erős osztályról van szó, akik mindvégig összetartottak. Munyin Szokola Erika igazgatót hallják.
23: Az utóbbi években szokássá vált, hogy a templomba gyülekezünk az érettségi előtt, és ilyen kis szentmisét tartunk, ahol ugye fölkészülünk a ballagásra. Az idén a mi iskolánkban 20 magyar ballagó van, összesen 55 ballagó, 2 szerb osztály, 1 magyar osztály. Nagyon büszke vagyok erre a generációra. Nagyon jó tanulók, 6 tiszta kitűnő van az osztályban, és egy évfolyam diákja, nagyon, nagyon sok versenyen vettek részt, eljutottak a köztársasági versenyen, kiváló eredményeket értek el. Nem mondom, hogy ritkán, de ők egy kiváló generációk, akik nagyon, nagyon öregbítik iskolánk nevét.
22: Bemutatták Schilling Léda Vajdasági Fémofferek című kötetét a Szabadkai Szekeres László alapítványban. A könyv hiánypótló munkaként a vajdasági kultúrtörténet egy fontos területét dolgozza fel. A szerző az offerálás hagyományát, annak történeti hátterét és helyi sajátosságait mutatja be, kitérve a római katolikus és a pravoszláv gyakorlatokra is. A kötet a mai is élő szokások változásait és jövőbeli kutatási lehetőségeit is felvázolja.
0: És aztán a népi vallásosság kutatás lassan oda vezetett, hogy ezekkel mégis érdemes foglalkozni. Nem csak népszokás szempontjából, ugye ez a hála kifejezésének a tárgyai ezek, amik szent helyeken, kegyhelyeken jelennek, meg leginkább Máriának adományozzák ezeket a tárgyakat, de a népi gyógyászat szempontjából is érdekesek, és az ötvös mesterség szempontjából is érdekesek. Most én leginkább a népszokás és a népi vallásosság szempontjából vizsgáltam őket.
22: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
1: Időjárás.
22: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, holnap már fokozatosan csökken a felhőzet, és ismét egyre több lesz a napsütés. Holnap már akár 29-30 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. Újabb jelentős csapadékra szerdán számíthatunk. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap Orosz Ildikó jön friss hírekkel. Minden jót a viszonthallásra!
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
6: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
24: Majd műsorodik harmadik órában járunk. Egy üdvözlet mindenkinek, így kezdődik, így indul az üzenet, és persze benne van a zenei kérés is, amit Nat King Cole fog előadni Ilonka kérésére. Ez a Mona Lisa című felvétel.

0: ajánló következik.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
5: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
5: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka. Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Reklámot hallottak.
12: A lemezlovas, Kis János.
13: Illetve szerénységem, Manu.
14: Ő az, ki így köszön.
15: Szavaztok.
14: Megjöttem, szia-szia, srácok.
15: János Debrecenben jelentkezett, kellemes szép napot mindenkinek, és azt a felvételt szereti meghallgatni, amit Barbra Streisand és Celine Dion közösen adnak elő, az a Tell Him, Mondd meg neki című zeneszám.

A zenekérés Ibolya aláírása futott be. Üdvözlet mindenkinek, egy pörgős, vidám hangvételű zeneszámot szeretné Ibolya meghallgatni, melynek a címe Maga rég nem lesz a világon.

A következő felvétel is, amit Homonnai Zsolt és Paják Lila közösen fognak előadni, a zenekérések között szerepel, ami aláírás nélkül futott be.

két felvétel következik. Az elsőt Kati kérésére Michael Jackson fog előadni, ez egy mosolyról szól a dal, Smile, nemrég hallotta, és nagyon megtetszett neki. Majd utána egy Horgosi hallgató kérésére következik a Találkozás című felvétel.

0: Ajánló következik. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garaguja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
9: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
1: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
2: Sziasztok, kellemes délután, így indul Ibolya zenei kérése. Zenei kérésével üzeni Tibinek a mai műsoron keresztül, hogy kedvenc zeneszámával szeretné neki könnyebbé tenni a lábadozást. Ez a zeneszám Olivia Newton-Johnny, az Ohio.

A következő zeneszámmal Elvira zenékérését fogom teljesíteni. Elvira már egy ideje várja, hogy teljesítsem. Hát időt el lehet, kedves Elvira, megtaláltam, melyik polcon is porosodik ez a felvétel. Kis idő, nem is nagy a por réteg rajta, de megtaláltam, és ez a lényeg. Elvira kérésére a Drága nagymamám című dal következik.

Lenke Csantavérről jelentkezett. Jó rádiózást a hallgatóknak, a stábnak jó munkát kíván, és egy zeneszámot is szeretne meghallgatni. Címe: Én mindenkiben csalódtam.

Attila Szabadkáról jelentkezett, SMS üzenetében azt írja, az egy félig-meddig kritikát kaptam, hogy az ABBA együttes Don't Shut Me Down című nosztalgia hangzású újabb szerzeményét nem hallotta, biztosan ignoráljuk itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámosszán. Most kedves Attila, az igazság, hogy elég régóta itt csücsülök a mikrofon mögött. Én kívánságműsort vezetek, nem tudom, mit csinálnak a többiek, de ha nem kérik tőlem, akkor lehet, hogy ez miatt maradt el ez a felvétel. Mivel most ezt megtette, tudtommal először kérett tőlem ezt a zeneszámot. Don't Shut Me Down Attila kérésére.

A Sors szimfónia című felvétel következik egy állandó kísérletes hallgató kérésére. Az előadója Végvári Ádám, a Neoton Família férfi hangja.

És akkor lássuk, mi lesz hallható ezen a hullámoson körülbelül a következő 10 percben. Először Piroska kedvében járok, aki a Fonográf együttes felvételét szeretné meghallgatni. A dal cím, amit Piroska kért tőlem, mondd, hogy nem haragszol rám, majd Nádó kedvében járok, aki maketesről jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy diszkodalt szeretne meghallgatni, méghozzá Sherilyn-től a Catch the Cat, úgy fordigatták le annak ide, hogy simogasd meg a macskát, még ha nem is az a szó szerinti fordítás, de nagyon hasonlít rá, majd utána még egy macskás felvétel következik, szeretnék ezzel kedveskedni a slágergyár mai hallgatóinak, El Stewart a dalával, The Year of the Cat, a macska éve.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
5: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Most Kis János Manó pörgeti a retro slágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert
1: ez itt a Manó Show.

Eszter ma jó 4 órával korábban jelentkezett egy zenékérésre, hozzánk később hozzátette azt, hogy valami miatt csődöt mondott, illetve a győjére leblokkolt a rádió, úgyhogy nem tudta követni a műsort, de időközben feltalálta magát, átment az internetre, most az interneten keresztül követ bennünket. Én meg nem felejtettem el, kedves Eszter, mit kértél tőlem, a Jöjj hozzám című felvételt az Express együttestől.

Két felvétel következik, az első zenekérés teljesítése lesz, nemes egyszerűséggel meglepődtem, amikor olvastam, mert így hangzik, hogy Pedro kocsmája Hópihe. Na most ebből kitalálta, legalábbis gondolom, hogy a Hópihe az valakinek a bece neve, Pedro kocsmát viszont Delhusa fogja előadni, majd utána Celentano dalát választottam, ne játsz nekem ezt a dalt, Don't Play That Song For Me, pontos időjelzés és folytatódik a slágergyár.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. A 107,1 MHz. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.
4: Gianni Morandi felvétele következik Laci kérésére. A dal címe: Térden állva megyek hozzád.

Gyöngyi SMS-ben jelentkezett. Azt írott, kedves Gyöngyi, hogy Demis Roussos felvételét, a Red Rose Café-t szeretnéd meghallgatni, hogy a mai szombat este vidámabb legyen.

Az a kérés SMS oldalunkra, Lester GTA aláírással futott be, és így hangzik, lehetne valami Zambó Jimmy-től. Miért ne? Suttognak a fák.

A 40 Fingers nevű együttesre következik. A 40 Fingers 40 újat jelent, mert négyen vannak a bandában, és mind a négyen gitároznak, így jött össze ez a 40 új. Egy zeneszámot kért tőlük még a csütörtöki rádiódiszkó műsor ideje alatt egy Erzsi nevű hallgatónk, akinek visszaírtam, hogy valahogy a rádiódiszkó műsora idejében nem igazán tudom lepörgetni, ott más jellegű zeneszámok mennek, ütős, pörgős felvételek a diszkóklubok, környékbeli diszkóklubok fénykorából, és ha nem felejtem el, akkor szombaton a Slágergyárban leengedek valamit a 40 Fingers-től. Most eszembe jutott, hogy valamit ígértem, illene betartani. Hát még műsoridőben vagyok, és bízza benne, hogy Erzsi most is hallgatja, ha más nem félfüllel, akármit csinál, otthon szól a rádiója. Tehát kedves Erzsi, következik a 40 Fingers nevű együttes.

Amíg műsoridőkben, körülbelül 10-valahány perc ezelőtt a Red Rose Café szólt, Rózsika aláírása befutott egy üzenet, nagy kérdőjel, a Blue Café mehet? Nos, kedves Rózsika, mehet a Blue Café is.

A Bagosi Brothers Company nevű együttes következik. Ezzel a zeneszámmal Sóti Jenő szeretne kedveskedni feleségének, Ilonának házasságkötésük alkalmából.

A UB40 együttes Red Red Wine Vörösbor című felvételét küldi Norbert barátjának névnapi alkalmából sok szeretettel, Rózsa.

0: Ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Slágergyár, a lemezlovas kis jár.

Ani SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy olasz egyveleget szeretne meghallgatni a mai műsoron keresztül, rám bíztat kedves Ani a választást, legyen akkor a Cosa Nostra Disco Bandtől egy olasz egyveleg.

Ezzel a zeneszámmal egy Babi nevű hallgatunk barátjának, Sztyepánnak szeretek kedveskedni, aki nemrég érkezett Görögországból. Ez a Görög Varázslat című felvétel, Greek Magic.

0: ajánló következik.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Ezen a délutánon.
6: A Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
7: Az Omega Együttes Léna című felvétele következik Nádó kérésére.

A következő zeneszámot egy Feri nevű hallgatónk kérésére SMS-ben jelentkezett, Pályer András fogja előadni. A kérdés a címe: minden ember szerelmes lesz egyszer.

Műsorodunk ebben az órában még két felvételt tudunk meghallgatni, mind a két zeneszám zenei kérés teljesítése lesz. Először egy Horgos hallgató kérésére következik Korda György felvétele. A dal címe Találkozás, majd Ani kérésére következik. Albano és Romina Power akkor még férj és feleség voltak, amikor kiadták azt a felvételt, amit Ani szerette meghallgatni. Ez a Liberta című daluk.

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagon, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emléket.

Mai műsoridőnk 6. órájába léptünk. Egy Eagles felvétellel indítom műsoridőnknek ezt a részét. Egy érdekes felvétel. Ha emlékezetem nem csal, én úgy emlékszem, hogy a New Kid in Town, egy új fiú a városban című zeneszámja az Eagles együttesnek. Hát nem került fel a toplisták élére, és mégis ott volt. Hogy mit értek, hogy értem ez alatt? Hát én úgy tudom, hogy ez a New Kid in Town című zeneszám a Hotel Californiának a kislemezes változatban a B oldala volt. Tehát Hotel California volt a

A zenekérés csantavéri hallgató aláírással futott be SMS oldalunkra, és így hangzik, szeretnélek újra megtalálni, Zámbó Jimmy dalát szeretné meghallgatni.

Tivadar zenekérése, nemes egyszerűsége így hangzik. Üdv mindenkinek, lehetne valamit a Geminitől? Hát lehet. Méghozzá ezt választottam. Vándorlás a hosszú úton.

Elvis Presley egyik ismert felvétele következik, de most Connie Francis változatában, mert egy Antal nevű hallgatónk ezt a változatot szeretne meghallgatni. A dal címe Are You Lonesome Tonight?

A következő zeneszámot annak idején először szerb-horvát nyelven ismertem meg. Samo Jednomse Ljubi volt a dal címe, később megjelent a magyar változat, és most ez a magyar változat van soron. Égő szerelem.

Tina Charles felvitele Éva kérésére került be a mai műsoradásba. I love to love, szeretek szeretni. Ez a kérd dal címe.

Egy ismert téma, ismert felvétel következik. Először, ha jól emlékszem, a Bee Gees-ek adták ki valahol a 60-as évek elején To Love Somebody, szeretni valaki című zeneszámként, majd később több változat közül leggyakrabban azt hiszem Jimmy Somerville-t hangettem, hogy miért? Azért, mert tetszik, szimpatikus, a közönség kedvelte, szerette, kedvelni, szeretni valakit. Erről szól a dal.

A következő zeneszám, illetve kislemezem a kezemben van, 1970-ben látott napvilágot, több változat is létezik, ezt a változatot, ami a kezemben van, Engelbert Humperdinck adja elő, Love Me With All Your Heart, szeres, de teljes szívedből.

Gergely Róbert felvétele következik. Csak úgy, hogy jobban érezzétek magatokat, bármit csináltok, ha félfüllel követitek a műsort, akkor már elértem a célomat. A dal címe Lehet, hogy téged vártalak.

A következő zeneszámmal, amit Horthy Miki fog előadni, a slágergyár mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból. A dal, amit választottunk tőle, ezerszer megbocsájtok.

ezerszer megbocsájtok néked, bár összetörted szívemet, azóta jól tudom, semmi sem végtelen, mit érzek. Ezerszer megbocsájtok

Következő zeneszám először angol nyelven jelent meg. A dal címe az volt Save Your Love, Korda György magyarul is kiadta kislemezen, és ez így hangzik, őrizd meg szerelmem.

A következő pár percben Szandi hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon. A dal címe Majd vár a tánc, egy kicsit magyarul, kicsit spanyolul fogja énekelni. Ez a Vaya con Dios szék felvétele, kicsikét átdolgozva.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok a szombat délutáni korra esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi már korábban is találkozhatunk. Párat kell aludni, és itt a szerda. Szerdán a körhintát jó magam fogom vezetni, bízom benne, hogy akkor is velem lesztem, mert ott is lehet dalokat kérni. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatársa, keverőpult mögül üdvözöl benneteket. Sóti Tamásról van szó, de ahogy szokták mondani, nem menjetek messzire, maradjatok hallótávolságban, hiszen a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás az Exiu zene világából. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára tőlem ennyi, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 60-as és 70-es évek exciós lágerei.
0: A 107,1 MHz-en.
5: A régi szép idők dalai.
0: SMR.

0: fütyörészük együtt a régi slágereket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
2: A 60-as, 70-es évek exiós slágerei.
1: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
0: Eszemer,

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
3: az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
0: tekerje fel a hangerőt, és
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik.
2: Hallom a gyengem!
1: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
3: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
4: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Azt a Vaskai Magyar Rádióban.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió. One meter came to me last night.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
2: Leszten. 107,1 MHz.

0: A 70-es, a 70-es, a 70-es,
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

Hisélj zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
0: Ahol a régi